0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Állami kitüntetést kapott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszának tanszékvezetője. Dr. Kovács Zoltán, a Neveléstudományi Intézet tanszékvezető egyetemi docense, a Szent Andrási István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója, a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje polgári tagozatát vehette át augusztus 20-án. Az elismerést a roma hallgatók tehetséggondozását és társadalmi felzárkóztatását segítő országos hatású közösségszervező és hálózatépítő munkájáért kapta. A jövő héten is várják a véradókat Kaposváron. A Területi Vérellátó Intézetben kedden reggel 9 és este 6 óra között, majd pénteken reggel 8 és déli 12 óra között lehet vért adni. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a vér folyamatosan szükséges a kórházi ellátásban, többek között műtétekhez és baleseti sérültek kezelésére. Egyetlen véradó akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat, ezért minden egészséges véradásra jogosult önkéntest arra kérnek, hogyha teheti, segítsen. Visszahívja az egyik csokoládé ízű pudingját a Lidl, miután baktériumot mutattak ki benne. Az érintett termék a Milbona High Protein csokoládé ízű puding 200 g-os kiszerelése, amelynek fogyaszthatósági ideje 2026. szeptember 14. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett pudingot ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza. A benne kimutatott baktérium bizonyos körülmények között ételmérgezést okozhat, amely hányással, hasmenéssel és hasi fájdalmakkal járhat. A Lidl az érintett tételt már kivonta a forgalomból.
0: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Látnád, amit én.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Akinek fáj még

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A hosszú hétvégén is várja a fürdőzőket a Kaposvári Virágfürdő, ahol augusztus 20-a és 23-a között a versenyuszoda és a gyógyászati részleg kivételével valamennyi egység üzemel. A fedett élményfürdő és a gyógyfürdő reggel 9-től este 8-ig, a strand fél 10-től este 8-ig, a wellness augusztus 21-én délelőtt 11-től 22-én és 23-án pedig már 9 órától várja a vendégeket. A 25 és 50 méteres medencék reggel 6 és este 8 óra között használhatók pályabeosztás szerint. Egy régi balatoni halász ladik maradványai kerültek elő Balatonfenyvesnél az alacsony vízállás miatt. A csónakra először fürdőzők figyeltek fel, majd gyerekek és felnőttek együtt kezdték eltávolítani körülötte az iszapot, míg végül nagyjából fél méter mélységben kirajzolódott a ladik formája. A lelet a Balaton egykori halászati múltját idézi fel, hiszen a ladikok a halászok fontos munkaeszközei voltak. Egyelőre nem tudni, mikor és hogyan került a csónak a tómederbe, de a mostani alacsony vízállásnak köszönhetően újabb, régóta rejtőző balatoni emlékek válhatnak láthatóvá. Lemondott az országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, jelentette be a politikus közösségi oldalán. Indoklása szerint a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt képviselete helyett most már a Fidesz megújulásának támogatása fontosabb számára. A politikus az

0: elmúlt hetekben a párt vidéki szervezeteit járta, hogy felmérje azok állapotát, tapasztalatairól pedig szeptemberben készít jelentést.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombat reggelre már jóval frissebb levegő érkezik Kaposvárra, hajnalban még lehetnek záporok, később azonban egyre több helyen bújik elő a nap. A reggeli órákban 18 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, az északnyugati szél pedig élénk lesz.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta.
1: 91.2 Rádió Most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Segít a megijedt elkóborolt kutyák beazonosításában a MOL. A társaság mintegy 350 töltőállomásánál rendelkezésre kutyacsip leolvasó. Így, ha valaki gazdátlanul kóborló kutyát talál, és biztonságosan meg tudja fogni, egy MOL kútra is elviheti, ahol ellenőrizhetik az állat mikrocsipjét. Kaposváron az elkóborolt vagy bajba jutott kutyákkal kapcsolatban a Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesület is segítséget nyújthat. Rangos szakmai elismerésben részesült dr. Mosoni László, a Zserici Csillagpark vezetője. Az asztrofizikus az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén vehette át elismerő oklevelét, amelyet több mint egy évtizede végzett lelkes ismeretterjesztő munkájáért ítéltek oda. Mosoni László a csillagászat mellett a természetvédelem és a fényszennyezés problémáira is felhívja a figyelmet a Zserici Csillagpark programjain. Itt az idő beszélni az idei tanévrendjéről. A bejelentés szerint szeptember 1-én kezdődik a 2026-27-es tanév. A diákokra összesen 180 tanítási nap vár. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet pedig március 25-től április 4-ig tart. Az első fél év január 22-én zárul, a tanév utolsó tanítási napja pedig június 18-a lesz. A középiskolák végzősei korábban, április 30-án fejezik be a tanítást. A központi írásbeli felvételit január 23-án rendezik, a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái pedig május 3-án kezdődnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombat hajnalban még előfordulhat csendes eső, de fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Reggel 18 és 20 fok körüli hőmérséklettel indul, az északnyugati szél élénk és erős lehet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A Városligetben folytatódott csütörtökön az augusztus 20-ai ünnepség sorozat. A látogatókat többek között népi játékok, arcfestés, légvár, kreatív műhely és gyerekkör hinta várta. Délután a Fekete Sereg lovagrend interaktív bemutatóját, majd Kovácsovics Fruzsina gyermekműsorát láthatták az érdeklődők. Este a kaposvári helyőrségi zenekar sója, solymász bemutató és táncház színesítette a programot. A Városligeti ünneplést este 8-kor a Magyar Banda koncertje, 9 órakor pedig tűzi játék zárta. Újabb játékosokkal erősítette keretét a Kaposvári Vízilabda Klub. A csapathoz érkezik Várkonyi Ádám, aki Kecskeméten kezdte pályafutását, majd 6 éven át a Ferencvárosban játszott, az elmúlt 5 idényben pedig a Miskolc együttesét erősítette. A kaposváriakhoz csatlakozik a rutinos Irmes Pál is, aki korábban több hazai élcsapatban szerepelt, az elmúlt 4 évben pedig Franciaországban vízilabdázott. Kapcsolati erőszak miatt indítottak büntetőeljárást egy barcsi férfival szemben. A rendőrség közlése szerint a férfi augusztus 17-én egy vita során bántalmazta feleségét, majd lakásában több tárgyat is megrongált. A nő arról is beszámolt, hogy férje az elmúlt években rendszeresen bántalmazta és megalázta. A rendőrök a férfit elfogták, majd ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el vele szemben. Visszahívja az egyik csokoládé ízű pudingját a Lidl, miután baktériumot mutattak ki benne. Az érintett termék a Milbona High Protein csokoládé ízű puding 200 g-os kiszerelése, amelynek fogyaszthatósági ideje 2026. szeptember 14. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett pudingot ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza. A benne kimutatott baktérium bizonyos körülmények között ételmérgezést okozhat, amely hányással, hasmenéssel és hasi fájdalmakkal járhat. A Lidl az érintett tételt már kivonta a forgalomból. Itt az idő beszélni az idei tanévrendjéről. A bejelentés szerint szeptember 1-én kezdődik a 2026-27-es tanév, a diákokra összesen 180 tanítási nap vár. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet pedig március 25-től április 4-ig tart. Az első fél év január 22-én zárul, a tanév utolsó tanítási napja pedig június 18-a lesz. A középiskolák végzősei

0: korábban, április 30-án fejezik be a tanítást. A központi írásbeli felvételit január 23-án rendezik, a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái pedig május 3-án kezdődnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombat hajnalban még előfordulhat csendes eső, de fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Reggel 18 és 20 fok körüli hőmérséklettel indul, az északnyugati szél élénk és erős lehet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Állami kitüntetést kapott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszának tanszékvezetője. Dr. Kovács Zoltán, a Neveléstudományi Intézet tanszékvezető egyetemi docense, a Szent Andrási István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója, a Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozatát vehette át augusztus 20-án. Az elismerést a roma hallgatók tehetséggondozását és társadalmi felzárkóztatását segítő országos hatású közösségszervező és hálózatépítő munkájáért kapta. A jövő héten is várják a véradókat Kaposváron. A Területi Vérellátó Intézetben kedden reggel 9 és este 6 óra között, majd pénteken reggel 8 és déli 12 óra között lehet vért adni. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a vér folyamatosan szükséges a kórházi ellátásban, többek között műtétekhez és baleseti sérültek kezelésére. Egyetlen véradó akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat, ezért minden egészséges véradásra jogosult önkéntest arra kérnek, hogyha teheti, segítsen. A hosszú hétvégén is várja a fürdőzőket a Kaposvári Virágfürdő, ahol augusztus 20-a és 23-a között a versenyuszoda és a gyógyászati részleg kivételével valamennyi egység üzemel. A fedett élményfürdő és a gyógyfürdő reggel 9-től este 8-ig, a strand fél 10-től este 8-ig, a wellness augusztus 21-én délelőtt 11-től 22-én és 23-án pedig már 9 órától várja a vendégeket. A 25 és 50 méteres medencék reggel 6 és este 8 óra között használhatók pályabeosztás szerint. 4 rendőr könnyebben megsérült, több szolgálati autó pedig összetört egy autós üldözésben Veszprém vármegyében. A rendőrök egy imbolyogva közlekedő autót akartak megállítani, a sofőr azonban elmenekült. Több rendőrautónak nekihajtott, a rendőröket pedig kerékpárúton megpróbálta elütni. A rendőrök a jármű kerekeire is lövéseket adtak le, de a férfi tovább hajtott, végül egy villanyoszlopnak csapódott. A sofőrt és a sérült rendőröket kórházba szállították. A klímaváltozás miatt változik a költöző madarak vonulásának időzítése. Erre hívta fel most a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Mint írták, a melegebb idő miatt korábban jelennek meg a rovarok és érnek a bogyós termések, miközben a kiszáradó vizes élőhelyek miatt kevesebb táplálék állhat rendelkezésre. A változások a gólyák vonulását is érintik, amelyek az elmúlt években

0: egyre nagyobb csapatokban gyülekeznek, majd rövidebb idő alatt már most eltűnnek az országból.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombat hajnalban még előfordulhat csendes eső, de fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Reggel 18 és 20 fok körüli hőmérséklettel indul, az északnyugati szél élénk és erős lehet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24. hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25. kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26. szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27. csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most! Ébresz fel a bár...

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Egy régi balatoni halász ladik maradványai kerültek elő Balatonfenyvesnél az alacsony vízállás miatt. A csónakra először fürdőzők figyeltek fel, majd gyerekek és felnőttek együtt kezdték eltávolítani körülötte az iszapot, míg végül nagyjából fél méter mélységben kirajzolódott a ladik formája. A lelet a Balaton egykori halászati múltját idézi fel, hiszen a ladikok a halászok fontos munkaeszközei voltak. Egyelőre nem tudni, mikor és hogyan került a csónak a tómederbe, de a mostani alacsony vízállásnak köszönhetően újabb, régóta rejtőző balatoni emlékek válhatnak láthatóvá. Segít a megijedt, elkóborolt kutyák beazonosításában a MOL. A társaság mintegy 350 töltőállomásánál rendelkezésre kutyacsip leolvasó, így ha valaki gazdátlanul kóborló kutyát talál, és biztonságosan meg tudja fogni, egy MOL kútra is elviheti, ahol ellenőrizhetik az állat mikrocsipjét. Kaposváron az elkóborolt vagy bajba jutott kutyákkal kapcsolatban a Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesület is segítséget nyújthat. Rangos szakmai elismerésben részesült dr. Mosoni László, a Zserici Csillagpark vezetője. Az asztrofizikus az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén vehette át elismerő oklevelét, amelyet több mint egy évtizede végzett lelkes ismeretterjesztő munkájáért ítéltek oda. Mosoni László a csillagászat mellett a természetvédelem és a fényszennyezés problémáira is felhívja a figyelmet a Zserici Csillagpark programjain. Itt az idő beszélni az idei tanévrendjéről. A bejelentés szerint szeptember 1-én kezdődik a 2026-27-es tanév. A diákokra összesen 180 tanítási nap vár. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet pedig március 25-től április 4-ig tart. Az első fél év január 22-én zárul, a tanév utolsó tanítási napja pedig június 18-a lesz. A középiskolák végzősei korábban, április 30-án fejezik be a tanítást. A központi írásbeli felvételit január 23-án rendezik, a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái pedig május 3-án kezdődnek. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. Az országos tiszti főorvosa Hungaromet előrejelzése alapján augusztus 20-án 0 órától vasárnap éjfélig rendelte el a riasztást. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tartós meleg fokozottan megterheleti

0: szervezetet, ezért ebben az időszakban különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és az egészségre való fokozott odafigyelés.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombat reggelre már jóval frissebb levegő érkezik Kaposvárra, hajnalban még lehetnek záporok, később azonban egyre több helyen bújik elő a nap. A reggeli órákban 18 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, az északnyugati szél pedig élénk lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.
2: Hello, jó reggelt kívánok 2026. augusztus 22-én. 7 óra 5 perckor mindjárt Lady Gagát indítom, és előre egy lustálkodós szép napot szeretnék, egy szép szombatot. A hosszú étvégének a fele elment, jó hír az, hogy a másik fele még vissza van. A mai nap 22-e a valláson vagy meggyőződésen alapuló erőszakos cselekmények áldozatainak nemzetközi emléknapja. Emellett az Emberi Jogok Nemzetközi Napja néven is nyilván tartják az ENSZ határozatai alapján. A lazább aktivitás napok kedvelőinek mondom, ez a nap a keresztapám emléknapja és a csend szerelmeseinek napja is. Hát ez kapásból 4 különböző emléknap, úgyhogy lesz miről beszélni többek között erről is. Itt a Rádió Mostban. Tartsatok velünk, rádiózzunk együtt! It doesn't matter if you love him or capital H-I-M M-M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way,

0: Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Jó reggelt, jó reggelt. 5 perccel múlott el 7:45. Kemred a folytatásban, amivel remélem, hogy a mai nap jól és vidáman indul a számotokra is, vagy legalábbis majd pihenéssel fog telni a továbbiakban is. Asztrológiailag az oroszlán és a szűzjegy határán vagyunk, így a nap a tüzes kreativitásból a gyakorlatias, rendszerező energiákba való átmenetet sürgeti, miközben maga a 22-es mesterszám, ugye ez a dátumból fakad, óriási teremtő és megvalósító erőt hordoz. Numerológiailag a 22-es, mint mondtam, mesterépítő, és segítségével ma nagyívű álmok és elképzelések szilárd, kézzelfogható alapot kaphat a mindennapokban. De ha már a kézzelfoghatóság szóba került, akkor íme néhány kézzelfogható adat. Jelen pillanatban 19 Celsius fok van, és az út mentén én Taszár felől érkeztem, változóan vannak olyan szakaszok, ahol szinte nincsen fa az út mentén, amiről ne lenne letört ág, és ez a belvárosa is igaz itt-ott, úgyhogy a közútkezelőnek lesz dolga, lesz majd mit fűrészelni, és persze itt a városban is. Volt, aki már takarította a lehullott leveleket a megtépázott fákról, volt, aki kocogott, volt, aki kutyát sétáltatott, ki pulóverbe, ki pólóba, trikóba, szóval ki hogyan éli meg ezt a 19 Celsius fokot. Ma egyébként annyira hú de nagy meleg nem lesz, legalábbis néhány fokot csökken a hőmérséklet, de hogy nagyon kellemes volt ez a frissítő eső, ami tegnap volt, hát ahhoz vita nem férhet.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
2: Jó reggelt, egyben szép napot kívánok nektek erre a maira. Mielőtt a Pet Shop Boys-szal köszönteném a névnaposokat, nézzük, hogy vegyük lajstromba, hogy kik ők. Menyhért Mirjam, Agaton Barakon Barakony, Bogdána Boglár, János Mária Merse, Mirjana Siegfried Timó, Timótea Timóteus Timóteus, Zakeus és Zombor. Ez alkalommal a menyhérteket emelném ki. Régóta van itt augusztus 22-én az ő névnapjuk, és egy elhíresült menyhért, Grodecz menyhért, aki egyébként a 16-17. Századi kassai vértanú volt, egy drámai történet fűződik ehhez a névhez, az ő kereszt nevéhez, akit a 30 éves háború vallási konfliktusai során fogtak el és próbáltak hite megtagadására bírni. Mivel a súlyos kínzások ellenére is hű maradt az elveihez, a város polgárai és az utókor szemében a rendíthetetlen kitartás és a lelki erő szimbólumává vált. Lehet, hogy minden menyhért ilyen? Rendíthetetlen? Minden esetre én boldog névnapot kívánok a rendíthetetleneknek és a kevésbé rendíthetetleneknek is, és a Pet Shop Boys muzsikájával, ahogy ezt ígértem.
0: Ez volt a kalendárium. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most!
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentés.
2: Sziasztok, szép napot kívánok! A Coldplay zenéje után az időjárás jelentés követően már az Atomic Kitten csajok érkeznek. Ami pedig az időjárás illeti, majdnem azt mondtam, hogy ma hűvösebb lesz, hát mondjuk a várható legmelegebb 29 Celsiusok, nem tudom mennyire nevezhető hűvösnek. De az biztos, hogy mondjuk az augusztus 20-a délutáni 36-hoz képest azért kevesebb egy 6-7 Celsius fokkal a mai várható maximum. Egyébként éjfél óta már nem hullott csapadék, jelenleg 22 Celsius fok van, és ez a 30 fok feletti hőség úgy néz ki, hogy megszűnik a következő időszakot, de csak néhány napra, méghozzá szombatra, vasárnapra és hétfőre, mert keddtől ismételten 30 fok felett tetőzünk majd. Kedden 33, szerdán 32, csütörtökön megint 33, jövő pénteken pedig már megint 35-36 Celsius fok lesz. Igazándiból éjjel sem fog nagyon lehűlni a levegő, talán 16 fok a legalacsonyabb ebben a következő egy hétben, amit elérhetünk, de inkább ilyen 20 fok környékén indul majd a hajnal. Tegnap egyébként a kaposvári mérő állomáson 14 mm-nyi lehullott csapadékot regisztráltak. A következő eső várhatóan kedden délután érkezik majd.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentést hallottak. A pillanat a tiéd.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Városligetben folytatódott csütörtökön az augusztus 20-ai ünnepség sorozat. A látogatókat többek között népi játékok, arcfestés, légvár, kreatív műhely és gyerekkör hinta várta. Délután a Fekete Sereg lovagrend interaktív bemutatóját, majd Kovácsovics Fruzsina gyermekműsorát láthatták az érdeklődők. Este a kaposvári helyőrségi zenekar sója, solymász bemutató és táncház színesítette a programot. A Városligeti ünneplést este 8-kor a Magyar Banda koncertje, 9 órakor pedig tűzi játék zárta. Újabb játékosokkal erősítette keretét a Kaposvári Vízilabda Klub. A csapathoz érkezik Várkonyi Ádám, aki Kecskeméten kezdte pályafutását, majd 6 éven át a Ferencvárosban játszott, az elmúlt 5 idényben pedig a Miskolc együttesét erősítette. A kaposváriakhoz csatlakozik a rutinos Irmes Pál is, aki korábban több hazai élcsapatban szerepelt, az elmúlt 4 évben pedig Franciaországban vízilabdázott. Kapcsolati erőszak miatt indítottak büntetőeljárást egy barcsi férfival szemben. A rendőrség közlése szerint a férfi augusztus 17-én egy vita során bántalmazta feleségét, majd lakásában több tárgyat is megrongált. A nő arról is beszámolt, hogy férje az elmúlt években rendszeresen bántalmazta és megalázta. A rendőrök a férfit elfogták, majd ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el vele szemben. A szülők több mint fele műszaki eszközt is vásárol gyermekének az idei iskola kezdésre, derül ki a MediaMart országos felméréséből. Csak nem minden második szülő attól tart, hogy megfelelő digitális háttér nélkül gyermeke hátrányba kerülhet az iskolában. A kutatás szerint idén először a termék minősége és megbízhatósága fontosabb szempont lett a kedvező árnál. A leggyakrabban vásárolt műszaki eszközök között a laptopok, okostelefonok és táblagépek szerepelnek. Lemondott az országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, jelentette be a politikus közösségi oldalán. Indoklása szerint a választások óta eltelt időszak meggyőzte arról, hogy a párt képviselete helyett most már a Fidesz megújulásának támogatása fontosabb számára. A politikus az elmúlt hetekben a párt vidéki szervezeteit járta, hogy felmérje azok állapotát, tapasztalatairól pedig szeptemberben készít jelentést. A klímaváltozás miatt változik a költöző madarak vonulásának időzítése. Erre hívta fel most a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Mint írták, a melegebb idő miatt korábban jelennek meg a rovarok és érnek a bogyós termések, miközben a kiszáradó vizes élőhelyek miatt kevesebb táplálék állhat rendelkezésre. A változások a gólyák vonulását is érintik, amelyek az elmúlt években egyre nagyobb csapatokban gyülekeznek, majd rövidebb idő alatt már most eltűnnek az országból.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombat hajnalban még előfordulhat csendes eső, de fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Reggel 18 és 20 fok körüli hőmérséklettel indul, az északnyugati szél élénk és erős lehet.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Sziasztok, borongós délelőtt indult, bár ami azt illeti, a reggel igazán fantasztikus volt, mert bár felhő volt az égen, sárgán ébredt a nap, és amikor pont abban a megfelelő magasságban volt, akkor szivárványt okozott a nyugati égbolton. De nem sokáig, csak néhány percig volt ez a különlegesség, és hát nem most, hanem több mint egy órával ezelőtt. De nem visszafele szeretnék műsort vezetni, hanem előrefele, úgyhogy most Eva Max-et, a Honey Beast-et, Craig DeVille-t és a Glass Animals-t ajánlom nektek.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió most! Fellapozzuk a naptárt most! Kalendárium!
1: Augusztus 22 van, és ünnepelni jöttünk így 8:45 után 4 perccel. Sziasztok, remek napot, pihentető napot kívánok, és egyben tartalmasat, főleg a szülinaposoknak, akik ugye mai nap szülöttei, hát ők pont egy ilyen határon születtek, úgy nevezik ezt, hogy a kuszpán, hogy az oroszlánból megyünk át éppen a szűzbe. Egyesítik így tehát az oroszlán magabiztos és szenvedélyes kisugárzását a szűz analitikus és precíz gondolkodásával. Ez a különleges kombináció született vezető teszi őket, akik nem csak nagy álmokat szőnek, de megvan bennük a fegyelem és a gyakorlatiasság is azok megvalósításához. Íme néhány híresség, aki a mai nap szülötte: Dua Lipa énekesnő, Verrasztó Dávid az ezüstérmes magyar úszónk, mármint világbajnoki ezüstérmes. De például ma született 1862-ben Claude Debussy, a híres, legendás francia zeneszerző is. Boldog születésnapot mindenkinek, aki ma ünnepel!
0: Ez volt a kalendárium.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Sok-sok zene itt a Rádió Mostban. Sziasztok, 3 perccel múlott el 8:30, és egy újabb adag érkezik már is. A Texasszal, az Élen 97-ből, Lil Nas X-szel 2021-ből, Rozéval 2025-ből, a Clean Bandittel pedig 2015-ből. És közben ne felejtjétek, hogy a 4 napos hosszú hétvége ugye pont a feléhez érkezett, így a pihenéssel töltött elmúlt 2 nap emléke mellett azért még 2 teljes nap áll előttünk, és lehet arra használni, hogy feltöltődjünk, úgyhogy használja ki mindenki a hátralévő időt a kikapcsolódásra, hiszen ennek a hosszú hétvégének a java még csak most következik.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: A Clean Banditet hallgattuk itt a Rádió Mostban. Sziasztok, remek szombatot kívánok. Itt a délelőttben, 3:49-kor, ugye több alkalommal is beszámoltunk már arról, hogy mennyire probléma ez az aszályos nyár, és már 14 milli csapadék hullott a tegnapi este éjszaka folyamán, de már megint kiszáradt egy újabb magyar folyó. Szinte teljesen eltűnt a víz a Tarnából. A 105 kilométer hosszú folyó medrében már csak néhány természetes mélyedésben és Hódgát maradvány mellett maradt víz. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága nekrológot is tett közzé a térség egyik legfontosabb vízfolyásáról, amelybe belefogalmazták azt is, hogy a vízgyűjtő területe ugyan 2116 négyzetkilométer, és a vízhozama akár a 130 köbmétert is elérhette másodpercenként. Hát most pontosan ennyi hiányzik. Durva, nem? Ráadásul védett halfajok élőhelye tűnt el ezzel, ugyanis korábban több védett őshoros halfajnak is élőhelyet biztosított. Ezek között volt a sújtásos küsz, a kövicsík, a halványfoltú küllő, a sejmes durvincs, a magyar bucó, a kurta, baing és a réti csík is, és hogyha netán visszatér majd a víz, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezek az őshonos élőlények is visszatérnek majd. Ebből is látszik, mint ahogy írta a Bükki Nemzeti Park igazgatósága, hogy bizony maga a Bükk és a Mátra is küzd a csapadék hiánnyal, hiába hegység, ahol gyakortabban van víz, eső.

0: Hírek most!
1: Szerencsére csak kisebb károkat okozott a vihar tegnap Somogyban. Nyert tegnap a Rákóczi. Jó napot kívánok, 9 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Somogyban is komoly károkat okozott a péntek esti vihar. A katasztrófa védelemhez főként útra dőlt fák és leszakadt ágak miatt érkeztek bejelentések. A 67-es főút Bőszénfa közelében járhatatlanná vált a kidőlt fák miatt, Berzencén pedig egy fa dőlt nagy feszültségű vezetékre. Siófokon egy autóra zuhant egy kidőlt fa, a műszaki mentésnél a tűzoltók beavatkozására is szükség volt. Új online térképen követhető a somogyi talajvízszint alakulása. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a tartós aszály miatt Somogyban is jelentős vízhiány alakult ki. Egyes térségekben négyzetkilométerenként 300-400 köbméterrel kevesebb víz van a talajban a sok éves átlaghoz képest. A gazdák szerint egyre több kutat kell mélyíteni, belső Somogyban pedig

0: mérkőzésen. Autóbusz és személyautó ütközött péntekről szombatra virradó éjszaka Debrecen és Ebes között. A buszon összesen 68 ember utazott, közülük 10 könnyebben megsérültek, az autósofőrje azonban a helyszínen életét vesztette. A helyszínelés idejére az utat teljes szélességében lezárták, a baleset körülményeit pedig vizsgálják. Kivonják a Dunából az elsüllyesztett bárkákat, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kövekből épülő műtárgy már önmagában is jobban duzzasztja a folyót, mint a bárkák, így azokra a jelenlegi formában már nincs szükség. A bárkákat azonban a további munkálatokban is használják, elsősorban arra, hogy szükséges köveket a folyó mélyebb részeire juttassák el. Egy új magyar musical ősbemutatóját tartják augusztus végén Balatonfüreden az Anna Grand Hotelben. Az Anna egy tánc más nem számít című zenés darab, egy Anna Bári románcot és egy generációkon átívelő családi titkot dolgoz fel. A történet egy pesti fiú és a bál szépe között szövődő szerelemmel kezdődik, a férfit azonban otthon a családja várja, döntésének következményei pedig egészen a 2020-as évekig a dédunokák életéig hatnak. A főszerepekben Kartfi Ajsa és Nemes Tibor látható, a zenét Nagy Richard szerezte, a dalszövegeket pedig Molnár Karesz és Fabacsovics Lili jegyzi.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon már kellemesebb idő várható, a front mögött csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Egy-egy futó zápor még előfordulhat, de jelentős csapadékra már nem kell számítani. Délután 26 és 28 fok között alakul a maximum, az északnyugati szél pedig élénk marad.
1: Időjárás jelentést hallotta
2: a Rádió Most stúdiójában.
3: Patti, szia, üdvözöllek ismételten. Várunk vissza 10 órakor, és ha már sport is volt a hírekben, akkor hozok még egy labdarúgó hírt. Igaz, ez nem helyi, viszont nemzetünk nagy büszkeségéről, Szoboszlai Dominikről szól. És persze Temérdek zenét is hozok, úgyhogy már is folytatjuk Zala Larsonnal, Cameron Whitcomb-bal, Tina Turnerrel és Janicsák Vecával. Remek szombat délelőttöt kívánok!

0: Egy kis sportot ígértem. Sziasztok, nagyon kellemes délelőttöt, és külön üdv azon kereskedelmi dolgozóknak, akik esetleg most már akár reggel 5-kor, 6-kor, vagy most később így 9-kor csatlakoztak a dolgozókhoz, és nyitották az üzletüket, ahol várják a vásárlókat. Jó munkát kívánok a délelőtti órákra. A szombat délután az ugye az általában a pihenésé, bár nyilván üzlete válogatja ki, hol van, plázában teszem fel, vagy csak egy kis sarkiboltot üzemeltet, de még egyszer jó munkát és jó forgalmat kívánok. Miközben sporttal folytatjuk, aztán majd programajánlóval és időjárás előrejelzéssel, és érkezik majd a horoszkóp is, de hát minden csak szépen a maga sorjában. Szoboszlai Dominikről szeretnék beszélni, aki a legjobbak között van, nem akármilyen nevekkel került egy listára. A csillaga elképesztő gyorsasággal emelkedik Liverpoolban, a magyar válogatott játékos már valósággal kirobbanthatatlan a kezdőből, sőt az idei nyári felkészülési mérkőzéseken már viselte a csapatkapitányi karszalagot is. A kiemelkedő teljesítménye mellett pedig már a legnépszerűbb angol lap a The Athletic sem tudott elmenni szó nélkül. A sportlap ugyanis még az angol bajnokság idei szezonjának kezdete előtt összeállította a Premier League 50 legjobb játékosának listáját, amelyen Dominik igencsak előkelő helyen szerepel, konkrétan a 8-on, tehát top 10-es játékosnak számít. Plusz megdöntött egy újabb rekordot is, az úgynevezett Transfermarkt legutóbbi adatai szerint tovább növelte a piaci értékét is jó játékával. A német adatbázis elemzői alapján a középpályás idén márciusban már belépett a legexkluzívabb futballklubba, a piaci értékét kereken 100 millió euróra emelték. Soha korábban magyar játékosért ennyi pénzt nem adott volna ki senki a világon. Hát, ezt is megértük. Természetesen gratulálunk és további sok sikert kívánunk a pályafutásához, illetve azt, szerezzen sok gólt, öregbítsa a magyarok hírnevét és legyen mindig szerény.
1: Rádió Most. Ne hallgass más.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Rádió Ma.

0: Jó most, ne hallgass mást.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentés.
2: Azt ugye tudjuk, hiszen több alkalommal is megbeszéltük már, hogy azért nem múlt el nyomtalanul a tegnapi eső, már csak azért sem, mert 14 milli hullott, és elég nagy szél volt, úgyhogy itt-ott ágakat, gajakat tördelt le, és a temérdek levél potyogott. Nem volt egyforma egyébként város szerte. 14 milli csapadék volt, ma meg hidegfront és szél. Mármint nem túl nagy, de azért lesz. És a legmagasabb nappali hőmérséklet max. 30 fokot érheti el, a következő napon is így lesz, a jövő héten pedig egy picit még majd emelkedik. Csapadékra legközelebb kedden kell számítani délután, illetve szerdán, még akár hajnalban, illetve hát a nap indulhat úgy későn éjjel. Utána megint fölfelé tart a meleg, jövő pénteken már megint ilyen 35 fok lehet, aztán a jövő hétvégén szombaton, vasárnap újabb csapadékos napok következnek, és így köszönt majd ránk a szeptember, ami egyébként nagyon enyhe lesz, mert hogy ilyen 30 Celsius fok körüli hőmérsékleteket, napi maximumokat fogunk elérni, majdnem a hónap közepéig, akkor fog majd csak 30 fok alá csökkenni a csúcs hőmérséklet naponta.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Hamarosan a 20-a csúcson ismétlése a folytatásban, előtte azonban most itt a Rádió Mostban indul a horoszkópozás. Oroszlán, ma még utoljára itt először. Ma különösen ragyog a karizmád, így a környezeted örömmel követi a kezdeményezéseidet. Szűz, a gyakorlatias meglátásait segíthetnek ma abban, hogy egy régóta húzódó feladat végére pontot tegyél. Mérleg, a harmónia iránti vágyad inspirálóan hat a környezetedre, kiváló nap ez a társasági kapcsolatok ápolására. Skorpió, az intuíciód ma meglepően éles, ezért bátran hagyatkozz a megérzéseidre a fontos döntéseknél.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: világot. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Nyilasok, bakok, vízöntők, halok, figyelem! Nyilas, új távlatok nyílnak meg ma előtted, ami meghozza a kedvedet egy váratlan kaland vagy tanulási lehetőség iránt. Bak, a kitartásod és a céltudatosságod ma látványos eredményt hoz a mindennapi törekvéseidben. Vízöntő, egy kreatív ötleted vagy meglepő meglátásod teljesen új megvilágításba helyez ma egy meglévő problémát. Halak, érzékenységed és empatikus mai hozzáállásod mély és felemelő beszélgetéseket eredményez a szeretteiddel. És akkor már csak egy blokk van, amiben a kosok, bikák, ikrek és rákok kapják meg a magukét a Farm slágere után.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Nézzük a jóslatokat. Kos, a benned rejlő lendület és dinamizmus átlendít ma minden akadályon, de ügyelj a türelmed megőrzésére is. Bika, a stabilitásra és kiszámíthatóságra való törekvésed ma megnyugtató védőhálót nyújt a családod számára. Ikrek, élén kíváncsiságod és kiváló kommunikációs készséged miatt ma könnyen megtalálod a hangot bárkivel. Rák, az otthon melege és a szeretteiddel töltött idő feltölti a lelkedet ma az előttünk álló időszakra. És ha már az előttünk álló időszak szóba került, igen, jön 10 órakor a hírek, utána pedig a 20 a csúcson egy ismétlő válogatással itt a nyár kellős közepén. Aztán érkezem vissza 11-et követően én is. Jó vételt, jó szórakozást!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Úgynevezett sártábort szerveztek Szennán. Nem áll le a turizmus augusztus 20 után a Balatonnál. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia. Önök a Rádió Most híreit hallják 10 órakor. Különleges táborban vehetett részt 17 kisgyermek a szennai skanzenben, ahol a természet kincseiből alkottak. Az egyhetes sárból, fából táborban a gyerekek a zselici természetes alapanyagokkal dolgoztak, és játékos, gyakorlati foglalkozásokon keresztül ismerkedtek meg azok sokoldalú felhasználásával. Főztek például lekvárt, sarat tapostak, kitisztították az állatok lakhelyét, és bunkert is építettek.

0: Közösen egy közel 400 literes talajba süllyeszthető itató prototípusán dolgoznak, amelyből a tervek szerint sorozatgyártás is indulhat. Az augusztus 20-a utáni időszak már nem jelenti a balatoni szezon végét a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint. A rugalmasabb családi és munkavégzési szokások, valamint a melegebb, késő nyári időjárás hozzájárul ugyanis ahhoz, hogy egyre tovább maradnak a turisták a tónál. A Balaton így fokozatosan 4 évszakos turisztikai célponttá válik, ahol ősszel a strandolás mellett a kerékpározás, a túrázás és a gasztroturizmus is vonzó lehet. Már nem kell sokat várni, hiszen augusztus 27-én hirdetik ki a pótfelvételi ponthatárait, így ekkor derül ki, kik kezdhetik meg szeptemberben egyetemi tanulmányaikat. Az eredményeket a Felvi oldalán lehet majd megnézni, és azok is SMS-ben kapnak értesítést, akik a jelentkezéskor megadták a telefonszámukat. A pótfelvételin bekerülőknek nem indul külön tanév, ugyanakkor kezdik meg a tanulmányaikat, mint a többi hallgató, ezért az eredményhirdetés után érdemes mielőbb tájékozódni a választott egyetem tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalóiról. Autóbusz és személyautó ütközött péntekről szombatra virradó éjszaka Debrecen és Ebes között. A buszon összesen 68 ember utazott, közülük 10 könnyebben megsérültek, az autósofőrje azonban a helyszínen életét vesztette. A helyszínnel és idejére az utat teljes szélességében lezárták, a baleset körülményeit pedig vizsgálják. Kivonják a Dunából az elsüllyesztett bárkákat, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kövekből épülő műtárgy már önmagában is jobban duzzasztja a folyót, mint a bárkák, így azokra a jelenlegi formában már nincs szükség. A bárkákat azonban a további munkálatokban is használják, elsősorban arra, hogy szükséges köveket a folyó mélyebb részeire juttassák el.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon már kellemesebb idő várható, a front mögött csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Egy-egy futó zápor még előfordulhat, de jelentős csapadékra már nem kell számítani. Délután 26 és 28 fok között alakul a maximum, az északnyugati szél pedig élénk marad.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: Okay, let's go.
3: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
1: Best of 20 a csúcson! A kusza 20-as lista legjobb pillanatai.
4: Az elmúlt években, hogyha velünk tartottatok, akkor tudjátok nagyon jól, hogy sok olyan történetet hoztunk el, amiket átlengett valamilyen módon a sejtelmes megmagyarázhatatlanság. Ugye? Nem mindenre találtunk kézzelfogható választ, annak ellenére, hogy nagyon kerestük ezeket, legyen szó akár időutazásról, az UFO-król, megmagyarázhatatlan jelenségekről. Volt mindenből bőven itt a 20 a csúcsomban. No, hát ma feltesszük a koronát a kíváncsiságunkra, ugyanis képzeljétek el, hogy egy olyan vendég fogadta el a meghívásomat, aki társaival mindent megkérdőjelez, ami nem magyarázható tudományosan. Hallottatok már a szkeptikus társaságról? No, ma nem akárki, hanem a társaság elnöke, Pintér András Gábor lesz a 20 a csúcson vendége. Vele beszélünk át minden olyan kérdést, amire nincs magyarázat. Hello, András!
5: Hello! Köszönöm, hogy itt lehetek, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
4: Az ember szeretné hinni azt, hogy az, amit lát, amit láttatni akarnak, az az, ami bebizonyítja neki, hogy van valami eddig ismeretlen dolog is körülöttünk, igaz?
5: Abszolút egyetértek, és egyébként ez az egyik legizgalmasabb dolog szkeptikusként, amiket az ember megtanul, uh-huh. A kognitív csapdáink, az észlelési hibáink, hogy mi minden van, amivel átverjük saját magunkat. Részben azért, mert van egy vágyvezérelt gondolkodásunk, valamit látni akarunk benne. Egyik kedvenc jelenségem a pareidóliának nevezett jelenség, amikor így belelátunk mondjuk egy felhőbe, belelátunk egy arcot, vagy Krisztusnak az arcát a pirítóson. Tehát, hogy
4: igen.
5: És akkor ennek jelentőséget tulajdonítunk.
4: Igen.
5: És nagyon sok ilyen kognitív csapdánk van. Van egy ilyenünk is, hogy megerősítési torzításnak nevezik, amikor van egy hitünk, mert mondjuk már valamiket láttunk, amikből így mi összeraktunk a fejünkbe valamit, hogy na ez van. Nem kérdőjeleztük meg azt, hogy ez objektíven is így van-e, hanem azt mondtuk, na amik ebben hiszünk, kész. És az UFO-k is ez jó példa erre. Ez egy ilyen állatorvosi ló, teljesen jó az UFO-k téma.
4: Igen.
5: De az a lényeg, hogy attól kezdve bármilyen más észlelésem van, ha látok valamit, ami megerősíti ezt a gondolkodásmódomat. Teljesen mindegy, hogy egyébként van egy csomó minden más, ami nem erősíteni meg, de azok

0: egyszerűen ignorálom, nem foglalkozom vele, és akkor úgy csinálok, mint az olyan, mintha nem is lenne, és akkor attól kezdve megerősödik a saját véleményem, hitem valamiben azért, mert csak azt vettem figyelembe, ami megerősíti azt. Tehát ez egy torzítás a gondolkodásmódomban, ezért hívják megerősítési torzításnak.
1: Lefordíthatjuk ezt egyszerű nyelvre a hallgatóknak azt, hogy ezzel a jelenséggel szerintem nagyon sokan találkoztak. Mi mindig ezt a kis piros táska effektusnak szoktuk mondani.
0: Igen.
1: Hogy amikor mondjuk egy hölgy kinéz magának egy kis piros táskát, és rájön, hogy az eddigi hosszú évek alatt használt kék táskáját lecseréli pirosra, és hogy ez egész jól állna neki, onnantól kezdve az elkövetkező időszakban csak és kizárólag kis piros táskákat fog látni szembe jönni az utcán. Holott azok a kis piros táskák eddig is ott voltak, csak valahogy nem arra fókuszált, és minden más, és minden mást kizár, csak a kis piros táska. És igaz a férfiaknál, az autókra, a telefonokra,
0: hirtelen minden. Hirtelen feltűnik, hogy mindenkinek ugyanilyen autója van.
1: Igen.
0: Egészen addig észre sem vetted, hogy itt vannak.
1: Igen.
0: De erre nagyon jó példa egyébként az, hogy vannak ezek a gondolkodásmódunkban a mintázatkeresések, hogy lehet tévedni két irányba. Ha azt mondom például, afrikai vadonban zörög a növényzet.
1: Igen.
0: És azt mondom, hogy ajaj, lehet, hogy egy oroszlán lesz, lehet, hogy nekem menekülnöm kéne, akkor lehet, hogy nem az volt, lehet, hogy csak a szél rezegtette a növény, de elmenekültél, kicsi energiát vesztettél, de igazából nagyon nagy veszteséged nem volt.
1: Így van.
0: Viszont fordítva, azt mondod, hogy racionálisan, hogy csak fújt a szél, nem történt semmi, és egyszer csak rátámad
1: az oroszlán,
0: akkor gyakorlatilag, tehát itt érthető, hogy miért evolúciós előny az, hogyha így gondolkodunk, és mintázatot látunk ott is, ahol nincs feltétlenül, azért, mert ha úgy gondolkodtam, hogy az csak a szél, de a megtámadotta az oroszlán, valószínűleg nem éltem túl, tehát a génjeim azok így kikerültek a populáció génrendszeréből, tehát nem örökítettek tovább, úgyhogy hát akkor ez a fajta hozzáállás, ez így nem erősödik meg a populáción belül.
1: Na de várj, és mi a helyzet, mit mondasz arra a kis anekdotára, amikor is ugye az egyszeri ember azt mondta, hogy inkább higgyek Istenben, és ne legyen, mint hogy ne higgyek, és legyen. Na akkor ő vajon racionálisan gondolkodott?
0: Ez egy nagyon érdekes gondolat. Én nekem van erre egy magyarázatom. Az, hogy valaki szkeptikus, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk ateista is. Én történetesen mind a kettőnek besorolom magamat, bár én inkább agnosztikusnak sorolom magamat, ami ugye arról szól, hogy nem tudom eldönteni. Tehát, hogy így nem tartom bizonyítottnak azt, hogy nincs Isten, de azt sem, hogy van. Ezt ilyen nyitott kérdésként kezelem. A gyakorlatban a hétköznapok során úgy élem az életemet, hogy valószínűleg nincs, tehát nem foglalkozom vele, hogy van-e.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés lenne. Ugye a vallás és a szkepticizmus. Ez egy külön beszélgetést is megérne szerintem, mert nekem valahogy van ebben ellentmondás. Mert ugye azt mondjátok, hogy csak azt hiszitek el, amire konkrét bizonyíték van, tudományosan alátámasztható, de hát azért az Úr létezésére, és itt most nem akarok senkit megbántani, természetesen maximális tiszteletben tartjuk mindenki hitét, de hogy az Úr létezésére ugyanúgy nincsenek tudományos bizonyítékok, mint akár a földön kívüliekre. Mondom ezt úgy, hogy természetesen semmi párhuzamot nem akarok húzni, de hát valljuk be, hogy azért ez egy nagyon komoly ellentmondás.
0: Igen, számomra is, az én gondolkodásmódomban is, de el tudom fogadni, és ismerek olyan embert, aki abszolút szkeptikusan gondolkodik, mert hogy alapvetően a szkepticizmus, amit mi képviselünk, az a tudományos szkepticizmus, az tudományos kérdésekre vonatkozik. Tehát amikor arról beszélünk, hogy valami tudományosan vizsgálható, akkor abban, ha valaki nem tudományos megalapozottsággal szólal meg, vagy például amikor a vallásokkal hol van néha összetűzésünk, amikor azt mondják, hogy az evolúciót tagadják. Na, az már egy tudományos kérdés.
1: Így
0: az
1: van,
0: már egy tudományos
1: van,
0: vita, és ha valaki vallási alapon kritizálja az evolúciót, vagy tagadja az evolúciót, arra már azt mondjuk, hogy na, de akkor sem a vallást fogjuk kritizálni, hanem azokat a kijelentéseket, amiket megfogalmaz, amik tudomány ellenesek vagy áltudományosak. És ez egy nagyon fontos különbség.
2: Best of 20 a csúcson! A 20-20-as lista legjobb pillanatai!
3: A 20.

0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
1: Egyszerűen elengedhetetlen és folyamatosan visszatérő téma lesz ma terítéken itt nálunk. Nem véletlenül beszélünk róla annyit, egyszerűen kitörölhetetlen és újabbnál újabb teóriákat, valamint észleléseket felvető témába tenyereltünk bele már korábban is, és fogunk a mai napon is. Mondjuk ki, hogy egyszerűen az emberek nem tudnak leszállni az UFO, vagy ugye újabban UAP témáról. Valahogy ez nem megy ki a divatból. Hogyha az ember beírja a keresőkbe az UFO szót, folyamatosan özöllenek a hírek a témában. Mindig van valami új és megmagyarázhatatlan jelenség, és még mindig az a leginkább érdekes kérdés, hogy mi az, ami egyeseknek már egyértelmű, előttünk pedig titkolnak. Ugye ezek azok, amik a leginkább foglalkoztatják az embereket, hogy nem csak az a kérdés, hogy vannak-e, meglátogattak-e bennünket, hanem az, hogy ezt eltitkolják-e előlünk. Na hát, ma megint kinyitjuk a hacs UFO aktáját, a vonalban itt is van velünk visszatérő UFO szakértőnk, a magyarországi UFO akták, a kapcsolat a földön kívüliekkel és meg annyi hasonló témájú könyv szerzője, hazánk egyik legkeresettebb UFO kutatója, Miskolci László. Hello, Laci!
2: Szia, szia! Köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz, mert hát van miről beszélgettünk. Mit gondolsz arról, hogy most megint valami elképesztően sok észlelés érkezik? Akár civilektől, akár hivatásos pilótáktól, akár a hatóság embereitől. Én azt látom, hogy időről időre van egy furcsa ciklikusság ebben az egészben. Tehát, hogy megszaporodnak ezek a jelenségek, sokat hallunk róluk, aztán elcsendesedik a sztori, aztán megint csak jön egy újabb ciklus, amikor megint nagyon sok minden fellángol. Mi lehet ennek a ciklikusságnak az oka?
2: Hát ezt két oldalról közelíteném meg. Egyrészt ugye a ciklikusság, hogy igen, lehet az, hogy esetleg van egy állandó, mondjuk úgy egy bázis, ahonnan időnként ugye elindulnak, és megjelennek itt a bolygón. Akkor értelemszerűen van, amikor vissza kell menni, tehát ezért van egy ilyen ciklikusság vagy hullámzás. De az is lehet, hogy ez egy hamiskás észrevétel, mert ugye történik valami, akkor ugye mások is fölbátorodnak, hogy igen, én is láttam, itt is látok, ott is látok. De az is lehet, hogy nincsen ciklikusság ebbe, hanem amíg az egyik hallgat, addig a többi se szólal meg, holott mindenki észlelte ezeket a dolgokat, csak éppen nem jelentették be. Tehát itt Magyarországon is jellemző egyébként, hogy ugye nekem is küldenek nagyon sok beszámolót, amikor megjelenek például a médiában, nálatok is, valaki hallja és ír nekem üzenetet, hogy amúgy én is láttam ezt és ezt és ezt, csak eddig nem mertem elmondani. Ha. És kiderül szépen lassan az, hogy kell egy ilyen löket az embereknek, akár egy ilyen észlelési impulzus, vagy egy hír, vagy bármi más, ami által elmondják, hogy hát igen, ez nekünk nem új, ezt mi eddig is tapasztaltuk, csak nem mertük elmondani. Tehát az is lehet, hogy a ciklikusság ez félrevezető lehet abból a szempontból, hogy mi tévedünk, tehát ezek mindig is itt voltak, és mindig is itt lesznek, csak éppen időnként az emberek bátorodnak fel, hogy jelentsék őket katonaságnak, vagy egy tudományos szervezetnek.
1: Tegyük hozzá azt is, hogy ugye az sem segít megérteni a dolgokat, hogy az amerikai hadsereg egyre több olyan felvételről oldja fel a titkosítást, amiken ugye jól látható, hogy a csúcskategóriás 5. generációs harcászati gépek fedélzetéről filmeztek le egyes repülőtárgyakat, amikkel jól láthatóan sem a pilóta nem találkozott még, sem pedig a földi csúcstechnika nem tudja felvenni a versenyt. Mert azért lássuk be, hogy valóban egy modern 5. generációs vadász repülőgépnél, vagy harcászati repülőgépnél pillanatnyilag modern Nepcusz nem nagyon létezik.
2: Igen, hát igazából azért is érdekes ez az egész, mert van egy olyan katonai vonatkozása, amivel, mint említetted, tényleg nem nagyon tudnak mit kezdeni. Persze, mi mindig mondom azt, hogy vannak olyan fejlesztések nyilván, amik meglepőek lehetnek, akár még a szakképzett pilóták számára is, de mégis vannak olyan jelenségek, amik szerintem túlmutatnak ezen. Tehát akár az, hogy akkora gyorsasággal repül a tárgy, amiben, hogyha valaki ül, az biztos, hogy nem tudná túlélni, tehát akkora a nyomás benne. Olyan derékszögű kanyarokat ír le, hogy nem képes arra a legújabb hadászati fejlesztés sem. És ilyeneket már régebben is láttak, és hogyha ez egy titkos fejlesztés lenne, akkor ezt már régesség bevetették volna. Én mindig azt mondom, hogy Amerika már az egész világot tudná uralni, hogyha ilyen technológia lenne a kezében, de nincsen, és ezért sem volt ott Vietnámban, vagy a későbbi háborús övezetekben, időszakokban, mert nem az ő kezükben van, és valószínűleg Oroszország kezében sincs, meg Kínájában se, tehát akkor kiében. És pontosan ezért is van egy ilyen masszatolás ebbe a témába, hogy bár csepegtetnek információkat, hivatalos körök, de az egészet mégsem tárják a nyilvánosság elé, már azt is rég megtették volna, gondolok itt ugye a 2020 körüli pentagonos videókra.
1: Bizony.
2: Ott is adtak 2 felvételt, elmondták, igen, van még több tucat, meg sokkal jobb, de nem tették nyilvánossá, holott megtették volna. tipikus semmit mondó válaszok, hogy nem tudjuk mi az, de biztosan nem veszélyes, mert biztos nem földön túli. Tehát, hogyha valamire nem tudom, mi az, akkor honnan tudok ilyen következtetéseket levonni. És ugye ezt csinálta a NASA is, de én azt gondolom, hogy csak a tudományos szervezetektől, vagy akár olyanoktól lehetne várni eredményt, akik ezt az egészet felfedik valamilyen szinten, kilépnek úgymond a háttérből, és erős bizonyítékokkal támasztják alá azt, amiket elmondanak.
0: Best of 20 a csúcson! A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
3: A 19.

0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
1: Sokat olvasni manapság a tudományos rovatokban arról, hogy az agykutatás egy újabb fejezethez érkezett. Elég például ugye, hogyha csak Elon Musk Neuralink programját nézzük, vagy akár arra a tényre támaszkodunk, amiről nemrég számolt be például a New Scientist nevezetű magazin, aminek hallatán, megmondom őszintén, még az én ereimben is egy kicsit meghűlt a vér. Tehát azon gondolkodtam, hogy ilyen van. Mert hogy az orvostudomány nagyon régóta vizsgálgatja az átjárót élet és halál között, most pedig egy újabb eredményes kutatás zajlott, ami szerint a halált nem kell feltétlenül egy végleges állapotnak felfogni, ugyanis az bizonyos esetekben visszafordítható. Már is megérkezett stúdiónkba dr. Lőte Sándor, sebész szakorvos barátunk. Hello Lőte, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Az agyon kívül milyen szervek még azok, amelyeket mondhatni fel lehet támasztani ezzel a...
2: Ott sokkal nagyobbak voltak a sikerek, mert itt a transzplantációban szóba jövő szervekről van szó, ilyen például a máj, a vese, amit idáig megpróbáltak konzerválni, és a szív. Uh-huh. Meg, hogy... a tüdő. Meg a tüdő.
1: Máj, vese, tüdő, szív és az agy elvileg, hát csak az agy még egy nagyon még kísérleti fázis?
2: Hát azt nem, egyrészt azért nem vesszük ide, mert azt még nem lehet transzplantálni, egyszer csak eljön, az is érdekes lesz majd, meg vicces. De idáig, amiről tudunk és lehet transzplantálni, az a máj, vese, tüdő és szív.
1: Hogy képzeljük el, úgy, mint a science fictionekben, hogy mondjuk most vegyük az agyat.
2: Igen.
1: Különböző gépek, különböző csövekkel rá vannak kötve magára az élő agyra, ezeken a csöveken én valamilyen kékszínű folyadékot képzelek el, de természetesen ez valószínűleg nem ilyen, mert mondtad, hogy a vérrel keveredik, tehát hogy be vannak vezetve a csövek, igen, mint valami film, mint a robotzsarúban, hogy hát, be van kötve az agyba egy csomó cső, igen, és akkor az ott úgy életben tartja, tudunk, ez ott megy.
2: Igen. Hát nem is kell, nem muszáj meglegyen ennek a kis ritmusos adagolása.
1: Jaj, mert nem szívről van szó, igen.
2: Hanem... Hát itt lényeg az csak, hogy meglegyen a megfelelő nyomás, de hát ezt az agynál nem olyan nehéz elképzelni, mert kell a két aki ütőér, aztán meg mellé a két vén. Az első kettőn bemegy, a másik kettőn kijön, aztán ezt így csak forgatni kell. És akkor elméletileg életbe tud maradni, de az agynál azért ez nem úgy működik, mert az agy az nagyon gyorsan képes leépülni. Az agykárosodás folyamatának a kezdete, hogyha egy ilyen hipoxiás, egy oxigénmentes környezetbe kerül, az már 3-5 percen belül elkezdődik.
1: Hoppá, akkor itt nem hónapokról beszélünk,
2: nem, hanem tehát, ezek például percek. Most leáll az embernek a szíve, akkor ott a maradék oxigént azt az agyunk, mivel rettenetes a...
1: Az energiafelvétele?
2: Hát az energiafelhasználása, népiesen fogalmaztam most, az perceken belül lebontja a maradékot, és innentől kezdve, hogyha nem jut oxigénhez, az agyszövet az elkezd károsodni.
1: Hogyha újra működésbe hozzák, akkor lehetséges az, hogy az az agy ugyanott folytatja, mint a halál előtt, ahogy állt?
2: Most visszaadjuk neki azt a kis energiát, és utána EEG-vel mérik az aktivitását, ez így oké, rendben van. De hogy lesz-e tudat vagy sem, ezt egy teljesen fekete gödörnek látom jelen pillanatban, de
1: bocsáss meg, pláne úgy, hogy egyébként azt nem lehet mérni, például egy embernél, hogy az emlékek, a maga az öntudat, az miként tárolódik az agyban, mert hogy ha jól
2: az,
1: tudom,
2: hogy
1: akkor...
2: működik-e az agy, azt lehet.
1: Azt tehát, lehet nyilván, de az, lehet, hogy most
2: de
1: neked...
2: is, hogy emlékből dolgozik-e vagy sem, azt is lehet.
1: Azt is lehet.
2: Van ilyen, és sajnos ez nagyon-nagyon egy szomorú példa. Aha. Ezt hívják ilyen locked-in szindrómának, amikor egy totális bénulás áll be, aha, de maga az egyén az tudatánál van. És megpróbálták ilyen betegeknél az agyi aktivitást mérni, és funkciót is, és megkérték, hogy gondoljon esetleg arra, hogy valami fizikai aktivitást végez. És időközben funkcionális emberrel vizsgálták, és ténylegesen az agynak azon zónái mutattak agyi aktivitást, amit egy normális embernél is mutatna aktivitást, amikor miközben teniszezik. Tehát ez mérhet, ez mérhető. Tehát be lehet azért lokalizálni. Annyira már eljutottunk, nyilván nem 100% az agy feltérképezése, de azért már tudjuk, hogy egyes zónák miért felelősek. Uh-huh. És ennek az aktivitását külön tudjuk mérni, és így feltételezhetjük azt, hogy tegyük fel, most megértette, és ténylegesen arra gondolt, és ugyanazok a mezők sültek ki, idézőjelesen mondva, akkor feltételezhetjük azt, hogy a tudat az megmaradt.
0: Best of 20 a csúcson! A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
3: A 17.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
4: Az igaz, hogy egy picit belenézünk a magánéletetekbe, az érzelmi életetekbe.
5: Hogyan?
4: A munkátokba
5: az
4: is.
5: Annyiben te nem nézel sehova.
4: Mondjuk téged lehet, hogy pont nem érint. Te már ehhez öreg vagy.
5: Kösz.
4: Bocs. De nem biztos. Tudjuk, hogy a már megszokott szereplőkön kívül ott van más valaki is a magánéletetekben is és a munkátokban is. Pontosabban nem más valaki, hanem más valami. Mert hogy ne tagadjátok, hogy szinte mindenki telóján ott az a kis ikon, aminek a neve ChatGPT.
5: Hát miért lenne ott nekem? Hát beszóltál nekem, hogy hagyjál
4: még. Hát fiatal vagy, na látod,
5: ijaj, akkor te is. Hát egyfolytában beszélgetek vele.
4: Na, tessék.
5: Na.
4: Gyerekek, el sem hiszitek, hogy mennyien használják az Emmy segítségét.
5: Légy szíves, mondd meg nekem, kedves Emmy, mit csináljuk a maval beszólt. Írjál neki egy tiltakozó levelet, de van jó, borsosak, fattosak.
4: És ne sajnáld a csúnya szavakat. Na, pontosan ezt csináljuk az Emmivel. Ez egy ilyen Emmy segéd lett. Írd meg ezt, írd meg azt, számolt ki azt. No de, ha azt hinnétek, hogy itt megáll az ember és az Emmy a ChatGPT kapcsolata, akkor nagyon tévedtek. Gondoltátok volna, hogy egyre több ember vonja be az Emmit, a ChatGPT-t a párkapcsolati problémáinak a megoldásába? Hát ez egy bazi izgalmas téma.
5: Igen, mert hogyha AI, angolul, vagy Emmy,
4: igen.
5: Ha valóban figyeli a párkapcsolatokat, megosztják sokan a problémájukat az interneten, igen? Csak akkor tudja figyelni, és akkor van véleménye. Tehát honnan veszi el ezt a sok információt?
4: Ja, hogy magát az alapinformációt honnan gyűjti? Hát különböző pszichológiai oldalakról, minden magánélettel kapcsolatos, vagy párkapcsolati dologgal, vagy szociológiával kapcsolatos felületről.
5: Ebből szempontból az elővége ez vele, mint én.
4: Biztos, előbb kiolvas egy könyvet, mint te, az biztos. Vajon jó-e, ha mesterséges intelligenciát bevonjuk a magánéletünkbe? Na most megkérdezünk valakit, aki erre szerintem meg tudja nekünk mondani a választ, mert hogy ő szexuálpszichológiai szakpszichológus. Drága hallgatóink, a vonalban Kacsur Adrien. Hello, Adri!
6: Sziasztok, hello!
4: Egy nagyon kényes és mégis nagyon érdekes téma szerintem ez, hogy nagyon sokan az Emmit, a ChatGPT-t hívják segítségül, ha magánéleti problémájuk van. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a te véleményed erről, hogy ez egy üdvözlendő dolog, vagy egy nagyon veszélyes dolog.
6: Én eléggé így a újszerűsítések vagy újítások ellen szoktam lenni valamiért, én kicsit ilyen boomer vagyok ebből a szempontból, hogy szeretem az ilyen meglévő dolgokat, kézzel írok még, kézzel jegyzetelek, papíralapú naptáram van, tehát hogy ilyenekre kell gondolni, sőt, még az e-maileket is magamnak írom alá, tehát még sablonom sincs erre. És a ChatGPT-vel is így voltam, hogy jaj, hát ez micsoda furcsa dolog, és hogy miért beszélgetne egyáltalán valaki egy ilyen géppel, de aztán kipróbáltam, és engem is meglepett, hogy tényleg mennyire korszerű, napra kész, és hogy mennyire kedves, tehát hogy tényleg, amit te is elmondtál, hogy figyelmes és kedves. És ez tényleg ilyen hihetetlenül meglepő, hogy érdeklődik rólad, hogy vagy, további ajánlásokat ad arra a gondolatra, amit felvetettél neki. Tehát nekem például ez is nagyon meglepő volt, hogy például olyan ajánlásokat adott, amire mondjuk én alapvetően nem is gondoltam volna, de nagyon tetszett. Szóval, hogy abszolút lehet jól használni.
4: Tehát akkor azt mondod, hogy nem ördögtől való, hogy az ember mondjuk a lelki problémáit, hogyha mondjuk nem túl mélyek, hanem azért úgy felszínesebbek, esetleg összekapott a párjával, vagy valami nem annyira stimmel, azt mondjuk megbeszélje vele?
6: Szerintem egy információcsomagot innen is tudunk szerezni. Igen, igen, abszolút. Sőt, akár a mélyeket is meg lehet vele beszélni, az a durva, hogy ilyen egzisztenciális kérdéseket is föl lehet neki vetni. Nyilván sok támadás éri, hogy ez mennyire etikus, vagy oké ez a dolog. Itt szerintem az nagyon fontos, hogy tudatosítsuk, és erre egyébként a fejlesztők is felhívják a figyelmet, hogy tudatosítsuk azt magunkban, hogy ez egy eszköz, ez egy személytelen valami, ami egy nagy adathalmazból áll össze, amit egyébként emberek raktak össze, tehát kicsit ilyen megfoghatatlan a dolog, mert ugye emberek fejlesztik a mesterséges intelligenciát, tehát azért egyre jobbak például a videók, amiket ő csinál, mert azokat emberek javítják.
4: Meg hát talán ezért is emberi, mert hogy emberek vannak mögötte.
6: Igen, ezért lesz egyre emberibb. Tehát tényleg már félelmetes módon tud videókat is generálni, fotókból, animációkat, de mindig nagyon fontos szem előtt tartani, hogy ez egy eszköz, és ez így, mint egy asszisztenciára jó tekinteni, mint sem valódi emberi kapcsolatra, és erre felhívják a figyelmet a kutatók, hogy ez sajnos egy hamis illúziót tud kelteni az emberekbe, hogy velük törődik valaki, de hogy ez a valaki, ez egy megfoghatatlan gép, tehát hogy ezzel azért vigyázni is szükséges. Szerintem itt is a mértékletesség nagyon fontos, meg hogy arra figyeljünk, hogy mondjuk a valódi emberi kapcsolatoktól ne vegye el a teret és a lehetőséget, amire azért elég nagy veszély van szerintem.
4: Az rendben van, hogy sokszor hangsúlyozzuk azt, hogy tessék csak mértékletesen és nagyon odafigyelni, és csak óvatosan beengedni. Mindez működik nálad, mindez működik nálam és azoknál a hallgatóinknál, akiknél esetleg minden rendben van. Viszont nekem egyfolytában az járt az eszemben, pláne ezután az egyórás kis ChatGPT teszt után, amit én is elvégeztem, hogy egy olyan ember, aki mondjuk érzelmileg tényleg megvan egy kicsit csúszva, vagy akár nem is kicsit, hanem nagyon, az ilyen emberek nagyon nagy veszélyben vannak, mert szerintem olyan szinten be tud csúszni ebbe a dologba, hogy az valami elképesztő.
6: Igen, abszolút benne lehet ez a veszély. Amit én tapasztalok, ami szerintem egy pozitív dolog, hogy van olyan, hogy már a ChatGPT is észleli, hogy ez már nem az ő kompetenciája. Tehát nagyon sok informatív tudása van, amit meg is oszt veled. Például, hogy az az érzelmi helyzet, amiben vagy, az mitől lehet, miért lehet úgy, empatizál veled, ami nagyon durva, tehát hogy megérti, hogy te hogy érzed magad. Viszont ha elérsz egy olyan szintet, akkor abszolút azt tanácsolja, hogy fordulj szakemberhez. Tehát itt mondjuk akár ha a táplálkozásra gondolunk, vagy sportolásra, ott is, hogyha elég sokat kérdezel utána, azt javasolja, hogy keres föl egy szakembert, tehát hogy azért én ebbe bízok, hogy egy bizonyos szintnél azért jelez, meg van, amikor írja, hogy erre nem tudok válaszolni, tehát hogy ad ilyen benyomásokat, meg lehetséges szempontokat, de azért van olyan, hogy azt mondja, hogy te dönts, tehát hogy nem dönt helyetted, hanem ilyen inputokat ad a döntésről.
4: Tehát összességében akkor mondhatjuk azt, és ez is meglepő számomra, hogy a realitás talaján maradva nem ördögtől való, merje esetleg bárki használni, akinek éppen mondjuk, ha nincsenek kéznél a barátai, vagy a családtagjai, vagy ha esetleg már mit tudom én, szégyelli is magát mondjuk egy témát 5-6-szor fölhozni a baráti társaságban, vagy a családban, akkor nyugodtan forduljon esetleg a mesterséges intelligenciához, viszont nyilván abban a helyzetben, amikor már érzi, hogy ez sem elég, akkor mindenképpen keressen fel egy szakembert.
6: Nyilván azzal együtt, amit te is mondtál, hogy figyeljünk rá, hogy ebben ne csúszunk bele, ne töltsünk több órát ezzel egy nap, vagy minden nap, azért igen, rá lehet erre így függeni egy kicsit. De igen, abszolút lehetnek olyan kérdéseink, gondolataink, ami mondjuk szégyellünk mások előtt, vagy nehezen merünk föltenni. Tök izgalmas lehet egy ilyen mesterséges intelligenciáról megkérdezni, hogy ő mit gondol. Meg ugye a pszichológusoknak is részben ez a feladata, hogy mondjuk azokat a félelmeket, nehézségeket meg tudjuk osztani egy külső személlyel. Másképp osztod meg a pszichológusnál is a dolgaidat, meg másképp egy baráttal, és hogy ez jól is van így. Meg hogy egy barát is másképp reagál ugyanarra az elmesélt történetre, mint valószínűleg a pszichológusod, vagy a ChatGPT.
0: Best of 20 a csúcson! A 20-20-as lista legjobb pillanatai. A 12.

0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
1: A helyszínünk Namíbia. A namíbiai sivatagról biztos, hogy sokan hallottatok. Az idegen vezetőnk pedig nem más lesz, mint a kedvenc asztrofotósunk. Ugyanis itt ül velem Smar Rafael. Hello, Rafi!
2: Sziasztok! Szép napot mindenkinek!
1: No hát, nagyon szépen köszönöm, hogy a bokros teendőid mellett szakítottál ránk egy pici időt, hogy elgyere és hogy mesélj nekünk, mert hogy májusban jöttetek haza Namíbiából, amire mondhatjuk azt, hogy egy gyönyörű, ám egy igazán embert próbáló vidék. Szerintem ezt bátran mondhatom. Tényleg igaz, amit Namíbiáról mondanak, hogy az óriások földje?
2: Én csak azt szoktam mondani, a legendák földje, mert mindig mondogatták azt, hogy jó, tényleg, hogy árnyékot vett a tejút, meg hogy a horizontból jönnek ki a csillagok, minden ilyesmi, és ez tényleg igaz, hogy na, akkor nézzük meg ezeket a legendákat. Óriások földjének tényleg nevezhető. Hatalmas, nyílt terepen ennyi más helyszíneket elképzelni, tehát ez körülbelül olyan, hogy mondjuk a Balatonról elmegy az ember az Alpokba mondjuk. Uh-huh. Az Alpok mellett meg ott lenne mondjuk izlandi vulkánok. Vagy, tehát egyszerűen nagyon tagolt a felszín más, tehát ahová mentünk ezek a helyszínek, mindenhol például más szerkezetű volt a kőzet. Tehát Izabiszon ott ilyen kvarcok hevertek mindenütt. Fehére, kicsikét megkoptatott kvarc tömbök. Nagyon jól nézett ki. A Kvivecsri Forestnél ott ilyen gömbölyű sziklák. Uh-huh. A következő helyszínél ott csak egy éjszakát voltunk. Na, az a tipikus helyszín, amikor az ember mondjuk nézi, és nem tudja eldönteni, hogy most a Grand Canyonban van-e, vagy Durban térség. Ezek a tipikus, az a táblahegy, és ugye a táblahegynek a felső része azok a rétegek, és akkor ott ugye tehát le van gyalulva a teteje, és felmentünk, és akkor tényleg az, mint a kengyelfutó gyalogkakuknak a meséjében, tehát tényleg olyan a táj.
1: És Durban? Így hívják?
2: Hát Mount Durban, tehát ez a Durban hely, nagyon vicces, egyébként úgy néz ki, mint a Badacsony. Tehát ilyen, ha a sziluettjét nézi az ember, akkor kiköpő Badacsony, és akkor azzal szórakoztam, hogy ha küldtem a képet ugye a sziluettre, hogy hát itt vagyok a Badacsonynál, de aztán ugye becsapós, amikor megvilágítja a nap, akkor páratlan, tehát egy teljesen más világ, és ott a szikla darabok azok már ilyen lemezesek, élesek voltak, tehát egy cipőt azért hamar kikoptatnak, járható volt a terep, de ott már annak ellenére, hogy ilyen november, ott azért napközben már kezdett olyan, hogy mondjam, hülyén meleg lenni. Aha, hát ott a széles karnimájuk alap az oda szükséges. Napszemüveg pláne, ugye nagyon erősek a fények, és ott a nagy semmi közepén megint ott van egy farm, a farmnak a túloldalán meg ott vannak ezek a kis ilyen szállások. Most olyan volt, hogy begurultunk az autóval a kis kikészített placra, és akkor lenyitottuk a tetősátra, de a kis házikóba volt, mert nagyon jó kis zuhanyzó, tehát felnéztem, és ott van a tejút.
1: Tehát,
2: ugyanez az illemhelyiség is, nézek fel, jaj, de jól néz ki a tejút, meg az itt a Karina ködösség, és akkor ugye a víz, meg az elektromosság, az ugye napelem, napkollektor, a minden további probléma nélkül, még ilyen úszó medence is volt. Tehát az nagyon durva, hogy egy olyan helyen, ahol évekig nem esik mondjuk eső, ott úszó medence van. Ez egy félsivatagos táj, kősivatag, félsivatag. Tehát, hogy van 5 fa egy hektáron, mondjuk. De a felszíntagoltsága az eszméletlen látva.
1: A színe is hasonló a Grand Canyonéhoz? Tehát ez a vöröses...
2: Igen. Tehát van egy olyan videó Facebookon, hogy minden, de Namíbia, és akkor ott, hogy megy a videó, ott azt mondja az ember, hogy mondjuk a Grand Canyonban van, vagy mondjuk Németországban egy ilyen katolikus templom előtt, vagy mondjuk a nevadai részen, aha, és mind Namíbiából származik. Vagy ha akar esőerdőt, vagy ha akar szikes pusztát, tehát bármi van. Jó, nyilván elég nagy játszótér van hozzá, bődületesen nagy ország.
1: Az biztos.
2: 600 km 6 óra alatt, azért az nem volt.
1: Az nem rossz, igen, ott jó átlagsebességet lehet menni, pont azért, mert nincsenek dugók.
2: Igen, hát ott nem nagyon van, ott nem nagyon vannak dugók, de volt olyan, hogy az útnál jön egy autó szemből, mondom, mit csinál ez? Ó, látom, megkülönböztető jelzés, hát szemből jön, és van egy nyíl is rajta, ó, jó, hát akkor lehúzódom, én más országban vagyok, akkor legyen ez, lehúzódok, és látom, hogy megjelenik a horizonton valami hatalmas, szögletes valami. Közeledik, közeledik, és egy ilyen óriási nagy dömperre, amit ugye a bányákban
1: igen,
2: van.
1: Igen, igen,
2: és
1: igen.
2: És az vitték a teljes út szélességével két kamionnal, vagy valahogyan úgy volt megcsinálva.
1: Jó, hogy az nem saját kerekén ment, hanem azt a dömpert szállították két külön igen, kamionnal.
2: Igen, igen.
1: Atya,
2: nem, nem fért el az út. Tehát ez a széles az út ott, tehát azért úgy lehetett vezetni, igen. de ekkora járművet nyilván még csak filmekben. És ott igen, nehezen igen. képzeli az ember.
0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai. A 10.

0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
1: Folytatjuk tovább Smar Rafaellel. Most kezdünk sivatagosodni azzal, mert ugye a Namib sivatagról nagyon sok felvételt láttunk tévében, itt ott, amúgy gyermekkorunkban is, és hát ugye az a tipikus, hát az egyik legismertebb sivatag. Azért az a látvány, gondolom, nem akármilyen, na de akkor hol tartunk?
2: Már tűkön ülve vártuk a Dead Fly környékét. Na a Dead Fly az a Namibiának az egyik legismertebb helye, ezt mindenki ismeri. Tehát a Dead Fly az az, amikor van egy ilyen kiszáradt sós síkság, fehér, tehát egy ilyen tó ki van száradva, nem mindig, aha, mert amikor azelőtt miért mentünk volna, akkor pont elöntötte a víz, mire odaértünk, addig már teljesen kiszáradt ugyanúgy, és ugye a dűnék, ahogy vándoroltak, ezt elzárták, ezt a víz lehetőséget, és kiszáradt a tó benne a fákkal is, és ezek a fák, ezek több száz éve ott állnak. Nagyon egy ilyen szürreális látvány, tehát ott áll az ember, ott van a fehér síkság, ott vannak a 300 méter magas dűnék körbe, de nem lehet érezni a távolságokat. Tehát aha, azt mondom, ó, menjünk el oda. Hát, mit mászkálok, én 2 kilométerre van. Hát én mondom, azt hittem, hogy csak itt ilyen 300 méterre van.
1: Kemény.
2: És akkor nézegetek a térképen, hogy fú, hát ez bődületesen nagy. És akkor ott a dűnék előterében, ott ezen síkságban, ezek a több száz éves kiszáradt fák. Ezek így konzerválódtak. Hozzáérni se lehet egyébként, tehát kim van a szabályban, hogy megérinteni is tilos a fákat, és mi úgy mentünk, hogy nap lementek, és napkeltekkor. Ugye, amikor megy le a nap, és ezek a súrló fények vannak, az, hogy megvilágítja még a dűnéket, ugye a lemenő napnak a fénye. Namibiában, tehát ilyen helyen a nap nyugta, tiszta a levegő, kristálytiszta, ott a napnak az utolsó százaléka is olyan erősen tűz, hogy nem lehet belenézni. Tulajdonképpen aminek van árnyéka, az kilométeres. Tehát.
1: Az kemény.
2: És ezek a fák az előtérbe, tehát szerintem telefonnal olyan képet sikerült csinálni, hogy mondom, gyerekek, menjünk haza, megvan a fénykép.
1: Még telóval is lehet olyan képet csinálni.
2: Teljesen szürreális az egész.
1: Tehát. Ha jól tudom, ez a Dead Fly, ez az UNESCO világörökség része is, igaz?
2: Igen.
1: Tehát ezért vigyáznak rá ennyire valószínűleg.
2: Igen.
0: Best of 20 a csúcson! A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
3: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Rádió.
0: Hírek most.
2: Nyári tábort szervezett a Családsegítő Központ. Csodahalat találtak Fonyódnál. Jó napot kívánok, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei 11 órakor. Kreatív és mozgalmas nyári tábort szervezett a Kaposvári Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, ahol 20 alsó tagozatos gyermek tölthette hasznosan a szünidő egy részét. A táborban a kézműves foglalkozásoké volt a főszerep. A gyerekek sólisztgyurmát festettek, batikoltak és kavicsokat díszítettek, de a mozgásra is jutott idő, jóga foglalkozásokon is részt vehettek. A szervezők célja az volt, hogy a változatos programok mellett a közös játék és a kikapcsolódás is helyet kapjon, így a gyerekek élményekkel gazdagodva tölthették a nyári napokat. Ritka hal akadt horogra Fonyódnál a Balatonban. A kutatók szerint egy süllő és egy kősüllő természetes hibridje lehet. A példányt még júliusban pergetés közben fogták ki a Fonyódi mólónál. Testalkata és mintázata mindkét halfaj jellegzetességeit mutatja, ezért a szakemberek szerint különleges fogásról van szó. A Balatonból korábban mindössze egy genetikailag is igazolt természetes hibridet ismertek, így a mostani példány eredetét genetikai vizsgálattal szeretnék most megerősíteni. Vádat emelt a Kaposvári Járási Ügyészség egy 20-as éveiben járó kaposvári férfival szemben, aki adózatlan, zárjegy nélküli cigarettákat akart értékesíteni. A vád szerint a férfi áprilisban Budapestre utazott, ahol mintegy 8 millió forint értékű, költségvetési csalásból származó dohányterméket vásárolt, majd Kaposvárra szállította azokat. A NAV munkatársai egy kaposvári benzinkúton ellenőrizték, a cigarettát pedig lefoglalták. A férfi ennek ellenére júniusban ismét zárjegy nélküli cigarettával tért haza, ezúttal közel 2 millió forint értékű áruval, amit szintén még az értékesítés előtt lefoglaltak. Az ügyes

0: 5-től április 4-ig tart. Az első fél év január 22-én zárul, a tanév utolsó tanítási napja pedig június 18-a lesz. A középiskolák végzősei korábban, április 30-án fejezik be a tanítást. A központi írásbeli felvételit január 23-án rendezik, a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái pedig május 3-án kezdődnek.
1: Időjárás jelentés.
0: A tegnapi hőség után a mai napon már fellélegezhetünk. Kaposváron sokkal frissebb idő jön, fokozatosan felszakadoznak a felhők, egy-egy zápor még becsúszhat, de egyre több lesz a napsütés. Délután kellemes 26-28 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Na, csapjunk bele, sziasztok, köszöntelek benneteket szeretettel ismét itt a műsor ismétlése után. Lizzo, Ketszáj, Calvin Harris, Asher, ők mind-mind itt szépen sorakoznak egymás után, de nem csak ilyen jellegű felsorolást tartok ebben az órában, hanem színházi jellegűt is. Megnézzük, hogy milyen premierek várhatók így a nyár elmúltával és a színházi új évadok elindultával. Girl, I'm about to have a pill.

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Színházoljunk kicsit, hiszen apránként egy hét múlva véget ér az augusztus, jön az ősz, a szeptember, és ezzel együtt az újabb színházi évadok, ugye a 2026-27-es, amelyekről ugye rendre már a tavasz folyamán, a nyár elején beszámoltak. Itt Kaposváron a Csiki Gergely Színházban jön az Egy csók és már semmi, az Ifjúság édesmadara, a Szent Ivánéi álom, a Valahol Európában musicalként, Bohózatként a miniszter félrelép, és aztán a Gyermekdarabok, a Holdbeli csónakos, a Cirkuszkocsival a Sarkvidéken át, a Mesék süsünek és a Fekete lyuk, ami egy drogprevenciós beavató színházi előadás. Míg a Rockszínház újdonságai a Charlie nénye, az Óz tár új szezám, és a visszatérő műsoron maradó darabok az Ankonai szerelmesek 1-2, a Pál utcai fiúk, a Her, a Made in Hungária, a Dzsungel könyve és a Süsü. Persze itt van még Pécs és a Balatonpart, ahol szintén lesznek érdekes darabok. Ezzel folytatjuk majd, de előbb zenélünk.

nincs benn. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés

0: Khalid, mellette pedig Kygo és Griffin szerepelt ebben az iménti felvételben. A következőnek csak Weekend lesz az előadója. Hozok előtte azonban egy kis színházi kínálatot. Ezúttal Pécsre látogatunk, a Pécsi Nemzetibe, ahol ős bemutató lesz majd a Mester és Margarita. Műsorra kerül az Árgyilus királyfi, a Páratlan páros című bohózat, a Jövőre veled ugyanitt régi romantikus komédia, az Eastwicki boszorkányok, az Elnöknők és Fehér lófia gyermek előadás, a Randi bár, amelynek szintén ős bemutatója lesz majd. Kicsit tágabb értelembe véve, Balaton partján a Pannonvár színházban jön a Légy jó, mint halálig, a Másnap reggel, a Mesterdetektív, a Lilium és a Tanár úr kérem, illetve amiről már Patti is beszélt a hírekbe, hogy ős bemutatót tartanak Balatonfüreden, ez az Anna csodája című felújított és átdolgozott operett, illetve táncjáték lesz majd, ami darab az 1825-ös legelső Anna bál történetére és Szentgyörgyi Horváth Anna legendájára épül, amit egyébként a Füredi Anna Fesztivál keretében fognak majd bemutatni szabadtéren. Lesz még egy ős bemutató, ez Keszthelyen lesz, és az Igazság gyertyái a darab, ami Székely Csaba történelmi szatírája, amely a Bözödújfalu megrázó és groteszk történetét dolgozza fel.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24. hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25. kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26. szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27. csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: 91.2 Rádió Most!

0: Színházazunk ebben az órában itt a Rádió Mosban. Sziasztok, kellemes délelőttöt, de már nem sokáig, hiszen ebédidő van, szombat ebédidő, perceken belül dél. Egész pontosan 13 perc van vissza addig, és színházasztunk, megnéztük a 2026-27-es színházi évadot itt Kaposváron, Pécsen, a Balaton partján és picit távol a például Veszprémben, és akkor most ezúttal zárásként látogassunk el a fővárosba, Budapestre. A Madácsban Evita, aztán Új Magyar Musicalek, a negyedik Madács Musical pályázat nyertes kortárs műveinek premierjei lesznek majd, és repertoáron maradnak olyan közönség kedvencek, mint a Jégvarázs, a Pretty Woman, a Six, az Operaház Fantomja, a Mamma Mia, a Macskák és a Mary Poppins. A Budapesti Operett Színházban a Remény évadát tartják. Mindig itt leszünk, Mohács 500, Szomor György ősbemutató rock musicalje lesz majd. Aztán Kálmán Imre klasszikus operettjének egy teljesen új, méghozzá az eredeti kéziratokat követő színpadi változata, a Montmartre Ibolya. Lesz egy nagyszabású musical gála, Ragyogó csillagok, és műsoron marad a Csárdás királynő, a Cigányváró, a Szépség és a szörnyeteg, és a Carmen. Az Erkelben premier volt a Wicked, pontosabban a Szegedi Szabadtéren adták, a múlt hétvégén volt alkalma megtekinteni, roppant jó sikerült, csak megjegyzem. Ez természetesen bekerül majd a Kőszínházba is, ezen kívül jön a Lakógyűlés, a musical, aztán a Három testőr, és visszatérő produkció lesz a Trón, az Elizabeth, az Apáca show, a Hogyan tudnék élni nélküled, és a Rebeka. A Nemzetiben bejelentették már a Falu Rosszát, a Katona József Színházban a Hotel Casanovát, a Quinlandet, a Pirgüntöt, a Gépnarancsot, az Őz, a Stetuszkó és a Freud élete Boswelltől, még a Víg Színházban a Csárdás királynő, a Cseresznyés kert és a Pál utcai fiúk című darabokat.
1: 91.2. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Bőven adott munkát a tegnapi vihar a somogyi tűzoltóknak. Nyert tegnap a Rákóczi. Jó napot kívánok, dél van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Somogyban is komoly károkat okozott a péntek esti vihar. A katasztrófa védelemhez főként útra dőlt fák és leszakadt ágak miatt érkeztek bejelentések. A 67-es főút Bőszénfa közelében járhatatlanná vált a kidőlt fák miatt, Berzencén pedig egy fa dőlt nagy feszültségű vezetékre. Siófokon egy autóra zuhant egy kidőlt fa, a műszaki mentésnél a tűzoltók beavatkozására is szükség volt. Új online térképen követhető a somogyi talajvízszint alakulása. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a tartós aszály miatt Somogyban is jelentős vízhiány alakult ki. Egyes térségekben négyzetkilométerenként 300-400 köbméterrel kevesebb víz van a talajban a sok éves átlaghoz képest. A gazdák szerint egyre több kutat kell mélyíteni, belső Somogyban pedig több kút már ki is száradt. A vízhiány elsősorban a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot veszélyezteti. Tovább jutott a kaposvári Rákóczi a MOL Magyar Kupa második fordulójából, miután hazai pályán 1-0-ra legyőzte a PTE Peac együttesét. A találkozó első félideje gól nélkül zárult. A mérkőzés egyetlen találatát Rácz Balázs szerezte a 67. percben. A kaposváriak a hajrában megőrizték előnyüket, így megnyerték az NB3-as csapatok párharcát, amint egy 400 néző előtt rendezett mérkőzésen. Az augusztus 20-a utáni időszak már nem jelenti a balatoni szezon végét a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint. A rugalmasabb családi és munkavégzési szokások, valamint a melegebb, késő nyári időjárás hozzájárul ugyanis ahhoz, hogy egyre tovább maradnak a turisták a tónál. A Balaton így fokozatosan 4 évszakos turisztikai célponttá válik, ahol ősszel a strandolás mellett a kerékpározás, a túrázás és a gasztroturizmus is vonzó lehet. Egy új magyar musical ősbemutatóját tartják augusztus végén Balatonfüreden az Anna Grand Hotelben. Az Anna egy tánc más nem számít című zenés darab, egy Anna Bári románcot és egy generációkon átívelő családi titkot dolgoz fel. A történet egy pesti fiú és a bál szépe között szövődő szerelemmel kezdődik, a férfit azonban otthon a családja várja, döntésének következményei pedig egészen a 2020-as évekig a dédunokák életéig hatnak. A főszerepekben Kartfi Ajsa és Nemes Tibor látható, a zenét Nagy Richard szerezte, a dalszövegeket pedig Molnár Karesz és Fabacsovics Lili jegyzi.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon már kellemesebb idő várható. A front mögött csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap.

Érdekes és elgondolkodható infót hozok a világ legidősebb emberéről, a világ szerte egyre több konfliktusról, amelyek vitákba, helyenként háborúkba is torkolnak, és egy a klímaváltozás miatt eltűnő svájci faluról is hozok infót.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Otto Knows 14 éves lágere után Sabrina Carpenter érkezik, aki egy 3 éves melódiát ad elő mindjárt nekünk. Előtte azonban buliról lesz szó. Születésnapot ünnepelt tegnap a világ jelenlegi legidősebb embere, a brit Ethel Cutterham. Tegnap augusztus 21-én volt a parti és a szülinap 117. alkalommal. Ezzel egyébként ő egy újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett. Ő lett az első brit, aki bizonyította megérte a 117 éves kort. Nem mellesleg 1909-ben született, és 2025 áprilisa óta számít a világ legidősebb emberének. Ethelka egyébként egyben minden idők legidősebb brit embere is, és a jelenlegi adatok szerint ő az utolsó igazoltan élő ember, aki még az 1900-as évek első évtizedében született. Hát mondanom sem kell, hogy tulajdonképpen túlélte az első világháborút, megélte a másodikat, 6 brit uralkodó trónra lépését, és már 97 volt, amikor feltalálták az iPhone-t. 18 évesen egyedül hajóra szállt és 3 hetes utazással eljutott Indiába, ahol 3 évig egy brit katonai család gyerekeire vigyázott, később férjhez ment, élt Hongkongban és Gibraltáron is. Majd miután férje 76-ban elhunyt, megtanult vezetni, és 97 éves koráig autózott is. Nyilván számtalanszor megkérdezték a hosszú élet titkáról, ő mindig egyszerűen válaszolt. Korábban azt mondogatta, hogy szerinte fontos a pozitív gondolkodás, és hogy mindent mértékkel csináljunk. Egy másik alkalommal pedig még tömörebben fogalmazott, azt mondta, élvezzétek az életet, de mértékkel, és soha ne vitatkozzatok senkivel. Én például úgy csinálom, meghallgatom, amit mondanak, aztán úgy csinálom, ahogy én akarom. A jelek szerint még a jókedve sem hagyta el, és ha már a rekordokat szóba hoztam a korábbiakban, ő egyébként a világ legidősebb Covid túlélője is, 110 éves korában kapta el, és most arra gyúr, hogy az abszolút életkor világrekordot is megdöntse, azonban attól még 5 év választja el, mert hogy az abszolút csúcsot továbbra is a francia Jane Calment tartja, aki 122 és fél évig élt. Drága Ethelka, innen a távolból is azt kívánjuk neked Kaposvárról, érd meg azt az életkort, jó erőben, egészségben!

0: A Queen legendás lágerét hallgattuk, és majd nem sokára Bogival folytatjuk tovább, illetve a klímaváltozásról szeretnék néhány szót szólni. Ugye, amikor szóba kerül ez a témakör, akkor mindjárt aszályra gondolunk, vagy esetleg szélsőséges időjárása. Na de az a helyzet, hogy nem csak ilyen módon tudám megnyilvánulni. Ott van például egy nagyon különleges és szépséges svájci falu, amelyet maga alá fog temetni egy sziklaomlás. Ez egy közkedvelt hegyi üdülőhely, ott van Berntől nem messze, az a neve, hogy Kandersteg. Az a helyzet, hogy őket elég speciális veszély fenyegeti, úgy néz ki, hogy előbb-utóbb egy földcsuszamlás áldozata lesz a falu, és jó részben eltűnik majd a rázuhanó sziklák alatt. Az ok a klímaváltozás. Mégpedig azért, mert az Alpokban emelkedő hőmérséklet miatt olvad a permafrost, vagyis az a tartósan fagyott talaj- és kőzeg réteg, amely effektív összeragasztja a hegyeket. És ahogy az ebben lévő jég felolvad és víz formájában elfolyik, az eddig stabilnak számító sziklafalak bizony meglazulnak. A gleccserek visszahúzódása ugye szintén megváltoztatja a hegyoldalak egyensúlyát, úgyhogy a szakértők pont ezért számítanak arra, hogy a következő évtizedekben számos ilyen földcsuszamlás és sziklaomlás lesz majd az Alpokban. Lakók nem pánikolnak, évek óta rendszeresen figyelik a spicces tej mozgását, így hívják a hegyüket. Folyamatosan gyűjtik az adatokat GPS-szel, radarokkal, drónokkal és mindenfajta geológiai mérési módszerekkel. És persze a céljuk nem csupán annak megállapítás, hogy mozog-e a hegy, hanem annak felismerése is, hogy ha mozgás hirtelen felgyorsul, mert akkor ebben az esetben gyorsan ki tudják üríteni még a veszélyeztetett területet. A kövek útját elállni nem tudják, hiszen nagyjából 20 millió köbméter kőzet lesz majd mozgásban. Hát nincs az az erő, ami ezt feltartóztatja. És hogy mennyire nem sci-fi, meg jövő ez, amiről beszéltem, pont egy ilyen omlás tavaly májusban Blattenben okozott nagy pusztítást.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: 91.2 Rádió Most.
4: I don't wanna fight and I'll be your star.

0: Paul Russell-t hallgattuk, akinek zenéje többek között a Minecraft Movie, illetve a Companion című filmben is szerepelt. Most azonban mégsem moziról lesz szó, hanem a vízről. Mondanom sem kell, hogy a folyók, tavak és a föld alatti vízkincsek hasznosítása miatt világszerte bizony egyre több a szóbeli és diplomáciai adokkapok és gazdasági nyomásgyakorlás. Mi több, szaporodnak a fegyveres összecsapások is. Mert amíg, és most csak idézőjelbe teszem, itt csak nálunk Magyarországon aszály van, apad a Duna, a Tisza, az Agyva, hát meg kb. Minden folyó, a tavaink, máshol már fegyverrel mennek egymásnak a szomszédos országok. Hozok is néhány ottani helyi példát, hogy átérezzétek ti is a dolog komolyságát. A Közel-Keleten Izrael, Palesztin és Jordánia van egymással feszült kapcsolatban a Jordán folyó és a föld alatti vízkészletek megosztása miatt. Észak-Kelet-Afrikában a Nílus medencében egymásnak feszült Egyiptom, Szudán és Etiópia, mert hogy egy nagy reneszánsz gátot, a gerdet építették meg a Nílus vízhozamának szabályozására, és azért ez nem mindenkinek tetszett ott a Nílus mentén. Dél-Ázsiában, az Indus medencében India és Pakisztán között van konfliktus a folyó és a mellékfolyók használatáért. Dél-Kelet-Ázsiában, a Mekong medencében Kína által ugye a Mekong felső szakaszán épített gátak miatt van feszkó a folyam alsó szakaszán fekvő országokkal, így Laosszal, Tájfölddel, Kambodzsával és Vietnámmal. Tadzsikisztán és Kirgizisztán is veszekedésben van Üzbegisztánnal, Türkmenisztánnal és Kazasztánnal a folyók, azaz az Amudarja és a Szirdarja víz használata miatt. Míg Törökország éppen nagyszabású gátépítési projektben van, ez a Dél-Kelet-Anatólia projekt, a Tigris és az Eufrates folyókon, amelyek bizony csökkentik a Szíriába és az Irakba jutó vízmennyiségeket, ott ezért van reklamáció, hát érthető is valahol. És az a helyzet, hogy jelen pillanatban a bolygó lakosságának 40%-a eleve nehezen fér hozzá az édesvízhez, ez pedig még inkább kevesebb lesz. A vízhiány visszavetheti az élelmiszertermelés, fennakadásokat okoz a gazdaságban, valamint újabb migrációs hullámok kialakulásához is vezethet. Európa ugye nem volt a felsoroltak között, itt egyébként a folyók és tavaknak több mint kétharmada túlzott mennyiségű vegyi anyaggal szennyezett, de hát nem csak a Duna, hanem mindenféle mellékfolyója is, hát igencsak szűkölködik a vízben. Úgyhogy többen sürgetik már az egyeztetéseket, árvízvédelmet, hajózást, vízminőség megtartást és a szennyezések kivonását. Sokan sokszor mondták már, hogy a minőségi ivóvíz értéke hamarosan aranyárban lesz, sőt, még értékesebb. Nos, ennyi. Zárnám az érdekességeket és az elgondolkodtató dolgokat. Remélem, hogy tetszett az összeállítás, további nagyon kellemes szombat délutánt kívánok, pihenjetek, sportoljatok, akinek van energiája és kedve, dolgozgasson a lakásban, házban, ház körül, és élvezzétek ki a mai délutánon túl még a komplett negyedik napot, a hosszú hétvégén, a vasárnapot, hogy a következő imár a normál hosszúságú hétre meglegyen a kellő mennyiségű energia. Jövök én is majd a jövő héten szerdán, addig búcsúzom, sziasztok!
1: Friss, változatos, zenére hangol! Rádió Most! Kellemes délutánt!

0: Hírek most!
1: Még szombat reggel is a tegnapi vihar káreseteivel foglalkoztak a tűzoltók. Úgynevezett sártábort szerveztek Szennában. Jó napot kívánok, egy óra van, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Rengeteg kárt okozott a péntek esti vihar. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Somogyban mintegy 40 alkalommal riasztották a tűzoltókat. Elsősorban útra, épületre vagy autóra dőlt fák és leszakadt ágak miatt. A 67-es főút több szakaszán, valamint számos településen, köztük Kaposvár, Siófok, Barcs, Csurgó, Kadarkút és Berzence térségében is dolgoztak az egységek. Berzencén és Balatonvilágoson villanyvezetékre dőlt fa okozott gondot. Tab és Ádánt között pedig a vasúti sínekre borult fát kellett eltávolítani. A tűzoltók munkája szombat reggel is folytatódott, Siófok, Barcs és Kaposvár környékén pedig továbbra is több helyszínen számolták fel a viharkárokat. Különleges táborban vehetett részt 17 kisgyermek a Szennai Skanzenben, ahol a természet kincseiből alkottak. Az egyhetes sárból, fából táborban a gyerekek a zselici természetes alapanyagokkal dolgoztak, és játékos, gyakorlati foglalkozásokon keresztül ismerkedtek meg azok sokoldalú felhasználásával. Főztek például lekvárt, sarat tapostak, kitisztították az állatok lakhelyét, és bunkert is építettek. A program célja az volt, hogy közelebb hozza a természetet a gyerekekhez, miközben kreativitásukat is kibontakoztathatták. A hónapok óta tartó aszály miatt komoly gondot jelent a vízhiány a somogyi erdőkben, ezért új megoldásokkal segítik a vadállományt. A Vadászkamara Somogy vármegyei szervezetének tájékoztatása szerint a hagyományos itatók vízzáró rétege több helyen megsérült, így a feltöltésük már nem hatékony. Ezért ők most egy helyi céggel közösen egy közel 400 literes talajba süllyeszthető itató prototípusán dolgoznak, amelyből a tervek szerint sorozatgyártás is indulhat. Kivonják a Dunából az elsüllyesztett bárkákat, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kövekből épülő műtárgy már önmagában is jobban duzzasztja a folyót, mint a bárkák, így azok

0: Férfit azonban azóta sem találták meg. A kutatást búvárok, hajók és vízirendőrök is segítették, és pénteken is folytatták. A család arra kéri a környéken élőket, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt férfiról, jelezze a rendőrségnek.
1: Időjárás jelentés.
0: A tegnapi hőség után a mai napon már fellélegezhetünk. Kaposváron sokkal frissebb idő jön, fokozatosan felszakadoznak a felhők, egy-egy zápor még becsúszhat, de egyre több lesz a napsütés. Délután kellemes 26-28 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd.

0: zenék folyamatosan, megállás nélkül.
1: Megállás nélkül.
0: Megállás nélkül.
1: Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Augusztus 20 után sem áll le a turizmus a Balatonnál. Tábort szerveztek a családsegítősök. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia, önök pedig a Rádió Most híreit hallják, 2 óra van. Kreatív és mozgalmas nyári tábort szervezett a Kaposvári Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, ahol 20 alsó tagozatos gyermek tölthette hasznosan a szünidő egy részét. A táborban a kézműves foglalkozásoké volt a főszerep. A gyerekek sólisztgyurmát festettek, batikoltak és kavicsokat díszítettek, de a mozgásra is jutott idő, jóga foglalkozásokon is részt vehettek. A szervezők célja az volt, hogy a változatos programok mellett a közös játék és a kikapcsolódás is helyet kapjon, így a gyerekek élményekkel gazdagodva tölthették a nyári napokat. Az augusztus 20-a utáni időszak már nem jelenti a balatoni szezon végét a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint. A rugalmasabb családi és munkavégzési szokások, valamint a melegebb, késő nyári időjárás hozzájárul ugyanis ahhoz, hogy egyre tovább maradnak a turisták a tónál. A Balaton így fokozatosan 4 évszakos turisztikai célponttá válik, ahol ősszel a strandolás mellett a kerékpározás, a túrázás és a gasztroturizmus is vonzó lehet. Tovább jutott a kaposvári Rákóczi a MOL Magyar Kupa második fordulójából, miután hazai pályán 1-0-ra legyőzte a PTE Peac együttesét. A találkozó első félideje gól nélkül zárult. A mérkőzés egyetlen találatát Rácz Balázs szerezte a 67. percben. A kaposváriak a hajrában megőrizték előnyüket, így megnyerték az NB3-as csapatok párharcát, amint egy 400 néző előtt rendezett mérkőzésen. Szoboszlai Dominik lett az egyik csapatkapitány helyettes a Liverpoolnál az új Premier League szezonban. A vezetőedző bejelentése szerint a csapatkapitánya nem változott. A magyar válogatott középpályás ezzel újabb fontos szerepet kapott a Liverpoolban, ahol az elmúlt időszakban a pályán nyújtott teljesítménye mellett vezetői képességeivel is egyre inkább számolnak. A döntés azt is jelzi, hogy a klubban belül meghatározó játékosként tekintenek a magyar futballistára. Ideiglenesen folytatódhat a Fehérház új báltermének építése, miután az amerikai legfelsőbb bíróság főbírája felülbírálta az alsóbb fokú bíróság korábbi tiltását. John Roberts döntése átmenetileg engedélyezi a mintegy 400 millió dolláros beruházást, miközben a legfelsőbb bíróság megvizsgálja a civil kifogásokat. A műemlékvédelmi szervezet szerint az építkezéshez szükséges lett volna a kongresszus jóváhagyására, az adminisztráció viszont azzal érvel, hogy a beruházást magánadományokból finanszírozzák. A létesítmény a Fehérház korábban lebontott keleti szárnyának helyén épül.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon már kellemesebb idő várható. A front mögött csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Egy-egy futó zápor még előfordulhat, de jelentős csapadékra már nem kell számítani. Délután 26 és 28 fok között alakul a maximum, az északnyugati szél pedig élénk marad.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Legjobb zenék. Rádió.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Íz Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőerényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24. hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25. kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26. szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27. csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Down sunset, in every place.

0: Hírek most!
1: Interaktív térkép készült a megye vízügyi helyzetéről. Csodahalat találtak a Balatonban. Jó napot kívánok, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei 3 órakor. Új online térképen követhető a somogyi talajvízszint alakulása. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a tartós aszály miatt Somogyban is jelentős vízhiány alakult ki. Egyes térségekben négyzetkilométerenként 300-400 köbméterrel kevesebb víz van a talajban a sok éves átlaghoz képest. A gazdák szerint egyre több kutat kell mélyíteni, belső Somogyban pedig több kút már ki is száradt. A vízhiány elsősorban a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot veszélyezteti. Ritka hal akadt horogra Fonyódnál a Balatonban. A kutatók szerint egy süllő és egy kősüllő természetes hibridje lehet. A példányt még júliusban pergetés közben fogták ki a Fonyódi mólónál. Testalkata és mintázata mindkét halfaj jellegzetességeit mutatja, ezért a szakemberek szerint különleges fogásról van szó. A Balatonból korábban mindössze egy genetikailag is igazolt természetes hibridet ismertek, így a mostani példány eredetét genetikai vizsgálattal szeretnék most megerősíteni. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy 20-as éveiben járó kaposvári férfival szemben, aki adózatlan, zárjegy nélküli cigarettákat akart értékesíteni. A vád szerint a férfi áprilisban Budapestre utazott, ahol mintegy 8 millió forint értékű, költségvetési csalásból származó dohányterméket vásárolt, majd Kaposvárra szállította azokat. A NAV munkatársai egy kaposvári benzinkúton ellenőrizték, a cigarettát pedig lefoglalták. A férfi ennek ellenére júniusban ismét zárjegy nélküli cigarettával tért haza, ezúttal közel 2 millió forint értékű áruval, amit szintén még az értékesítés előtt lefoglaltak. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést, járművezetéstől való eltiltást és a lefoglalt dohánytermékek elkobzását indítványozta. Kormányzati előterjesztés készül a planetáriumról. A Tudományos és Technológiai Miniszter szerint most 3 lehetőséget vizsgálnak a szakemberek a 2017 óta zárva tartó intézmény újranyitására. Az egyik terv szerint már 2027-ben ideiglenesen, de megnyithatna az intézmény. Egy másik elképzelés pedig teljes korszerűsítéssel, modern vetítés technikával és interaktív kiállításokkal számol, 15-20 milliárd forintos költséggel. A harmadik lehetőség egy nagyobb tudományos és technológiai élményközpont létrehozása lenne a planetárium körül. A kormányzati döntés egyelőre egyik tervről sem született. Autóbusz és személyautó ütközött péntekről szombatra virradó éjszaka Debrecen és Ebes között. A buszon összesen 68 ember utazott, közülük 10 könnyebben megsérültek, az autósofőrje azonban a helyszínen életét vesztette. A helyszínelés idejére az utat teljes szélességében lezárták, a baleset körülményeit pedig vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: A tegnapi hőség után a mai napon már fellélegezhetünk, Kaposváron sokkal frissebb idő jön, fokozatosan felszakadoznak a felhők, egy-egy zápor még becsúszhat, de egyre több lesz a napsütés. Délután kellemes 26-28 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. A 91.2. Cover my tracks, I can't bear.

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: A pillanat a tiéd. Rádió Most!

zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Rengeteg munkát adott a tűzoltóknak a tegnap esti vihar. Hamarosan kiderülnek a pótfelvételi ponthatárai. Jó napot kívánok, 4 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Rengeteg kárt okozott a péntek esti vihar. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Somogyban mintegy 40 alkalommal riasztották a tűzoltókat. Elsősorban útra, épületre vagy autóra dőlt fák és leszakadt ágak miatt. A 67-es főút több szakaszán, valamint számos településen, köztük Kaposvár, Siófok, Barcs, Csurgó, Kadarkút és Berzence térségében is dolgoztak az egységek. Berzencén és Balatonvilágoson villanyvezetékre dőlt fa okozott gondot. Tab és Ádánt között pedig a vasúti sínekre borult fát kellett eltávolítani. A tűzoltók munkája szombat reggel is folytatódott, Siófok, Barcs és Kaposvár környékén pedig továbbra is több helyszínen számolták fel a viharkárokat. Különleges táborban vehetett részt 17 kisgyermek a Szennai Skanzenben, ahol a természet kincseiből alkottak. Az egyhetes sárból, fából táborban a gyerekek a zselici természetes alapanyagokkal dolgoztak, és játékos, gyakorlati foglalkozásokon keresztül ismerkedtek meg azok sokoldalú felhasználásával. Főztek például lekvárt, sarat tapostak, kitisztították az állatok lakhelyét, és bunkert is építettek. A program célja az volt, hogy közelebb hozza a természetet a gyerekekhez, miközben kreativitásukat is kibontakoztathatták. A hónapok óta tartó aszály miatt komoly gondot jelent a vízhiány a somogyi erdőkben, ezért új megoldásokkal segítik a vadállományt. A Vadászkamara Somogy vármegyei szervezetének tájékoztatása szerint a hagyományos itatók vízzáró rétege több helyen megsérült, így a feltöltésük már nem hatékony. Ezért ők most egy helyi céggel közösen egy közel 400 literes talajba süllyeszthető itató prototípusán dolgoznak, amelyből a tervek szerint sorozatgyártás is indulhat. Már nem kell sokat várni, hiszen augusztus 27-én hirdetik ki a pótfelvételi ponthatárait, így ekkor derül ki, kik kezdhetik meg szeptemberben egyetemi tanulmányaikat. Az eredményeket a Felvi oldalán lehet majd megnézni, és azok is SMS-ben kapnak értesítést, akik a jelentkezéskor megadták a telefonszámukat. A pótfelvételin bekerülőknek nem indul külön tanév, ugyanakkor kezdik meg a tanulmányaikat, mint a többi hallgató, ezért az eredményhirdetés után érdemes mielőbb tájékozódni a választott egyetem tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalóiról. Kivonják a Dunából az elsüllyesztett bárkákat, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kövekből épülő műtárgy már önmagában is jobban duzzasztja a folyót, mint a bárkák, így azokra a jelenlegi formában már nincs szükség. A bárkákat azonban a további munkálatokban is használják, elsősorban arra, hogy szükséges köveket a folyó mélyebb részeire juttassák el.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon már kellemesebb idő várható, a front mögött csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Egy-egy futó zápor még előfordulhat, de jelentős csapadékra már nem kell számítani. Délután 26 és 28 fok között alakul a maximum, az északnyugati szél pedig élénk marad.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Hírek most!
1: Jó napot kívánok! 5 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Az augusztus 20-a utáni időszak már nem jelenti a balatoni szezon végét a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint. A rugalmasabb családi és munkavégzési szokások, valamint a melegebb, késő nyári időjárás hozzájárul ugyanis ahhoz, hogy egyre tovább maradnak a turisták a tónál. A Balaton így fokozatosan 4 évszakos turisztikai célponttá válik, ahol ősszel a strandolás mellett a kerékpározás, a túrázás és a gasztroturizmus is vonzó lehet. Kreatív és mozgalmas nyári tábort szervezett a Kaposvári Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, ahol 20 alsó tagozatos gyermek tölthette hasznosan a szünidő egy részét. A táborban a kézműves foglalkozásoké volt a főszerep. A gyerekek sólisztgyurmát festettek, batikoltak és kavicsokat díszítettek, de a mozgásra is jutott idő, jóga foglalkozásokon is részt vehettek. A szervezők célja az volt, hogy a változatos programok mellett a közös játék és a kikapcsolódás is helyet kapjon, így a gyerekek élményekkel gazdagodva tölthették a nyári napokat. Tovább jutott a kaposvári Rákóczi a MOL Magyar Kupa második fordulójából, miután hazai pályán 1-0-ra legyőzte a PTE Peac együttesét. A találkozó első félideje gól nélkül zárult. A mérkőzés egyetlen találatát Rácz Balázs szerezte a 67. percben. A kaposváriak a hajrában megőrizték előnyüket, így megnyerték az NB3-as csapatok párharcát, amint egy 400 néző előtt rendezett mérkőzésen. Új online térképen követhető a somogyi talajvízszint alakulása. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a tartós aszály miatt Somogyban is jelentős vízhiány alakult ki. Egyes térségekben négyzetkilométerenként 300-400 köbméterrel kevesebb víz van a talajban a sok éves átlaghoz képest. A gazdák szerint egyre több kutat kell mélyíteni, belső Somogyban pedig több kút már ki is száradt. A vízhiány elsősorban a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot veszélyezteti. Megújul a Budapest-Vác vasútvonal. A most kezdődő beruházás részeként az óránként 1-2 vonat helyett 4-6 vonat közlekedésére számítanak, és ahol lehet és szükséges, megépül a második vágány is. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és a kerékpárosoknak. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként a felújítás 174 milliárd forint értékben 2030-ra készül el. Autóbusz és személyautó ütközött péntekről szombatra virradó éjszaka Debrecen és Ebes között. A buszon összesen 68 ember utazott, közülük 10 könnyebben megsérültek, az autósofőrje azonban a helyszínen életét vesztette. A helyszínnel és idejére az utat teljes szélességében lezárták, a baleset körülményeit pedig vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: A tegnapi hőség után a mai napon már fellélegezhetünk. Kaposváron sokkal frissebb idő jön, fokozatosan felszakadoznak a felhők, egy-egy zápor még becsúszhat, de egyre több lesz a napsütés. Délután kellemes 26-28 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. augusztus 22-e, szombat este 6 óra van. A Rádió Most helyi hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Heves vihar tombolt Somogyban. Mintegy 40 alkalommal riasztották pénteken a somogyi tűzoltókat a vihar okozta károk miatt. A hivatásos, önkormányzati és önkéntes egységek legtöbbször útra vagy épületre dőlt fák, illetve leszakadt ágak eltávolításán dolgoztak. A 67-es főút Bőszénfa és Mosgó közelében is akadályossá vált, de többek között három fa Görgetek, Kadarkút, Csurgó, Berzence, Siófok és Kaposvár térségében is szükség volt a tűzoltók segítségére. Berzencén és Balatonvilágoson villanyvezetékre dőlt fa okozott gondot, Tab és Ádánt között pedig a vasúti sínekre borult fát kellett feldarabolni. Barcson és Siófokon személyautóra zuhant fa, Kaposváron pedig egy kettétört fa két gépkocsit temetett maga alá. Bélaváron melléképületre, Szulokon, Barcson és Homokszentgyörgyön lakóházakra dőltek fák. A vihar okozta károk miatt szombat reggel is folytatódtak a munkálatok, főként Siófok, Barcs és Kaposvár térségében. Megújulnak Kaposvár lakótelepei. Jelentősen megújul Kaposváron a 48-as ifjúság útja, a Honvéd, az Arany János és a Kossuth Lajos utca által határolt lakótelepi tömbbelső. A 650 millió forintos, teljes egészében uniós támogatásból megvalósuló beruházás egyik legfontosabb eleme az egykori Dózsa edzőcsarnok elbontása, amelynek helyén fitnesspályát alakítanak ki. Megújul a játszótér, korszerűsítik az utakat és járdákat, új parkolóhelyeket hoznak létre, valamint energiatakarékos közvilágítást építenek ki. A zöld felületeket is rendezik, az értékes fákat megőrzik, új növényeket telepítenek és pótolják a hiányzó cserjeszintet. A 9 társasházat és több mint 450 lakást érintő fejlesztés részeként új padokat, hulladékgyűjtőket és kerékpártámaszokat is kihelyeznek, így a cél egy zöldebb, rendezettebb és élhetőbb lakókörnyezet kialakítása. Augusztus utolsó hetén is nyújthatják a kezüket a véradók. Több helyszínen is várják a véradókat a jövő héten Somogyban. Hétfőn Siófokon és Balatonendrédem, kedden és pénteken pedig Kaposváron lesz lehetőség véradásra. Szerdán két helyen, csütörtökön Marcaliban és Csurgón, pénteken pedig Szenna is csatlakozik a véradási helyszínekhez. A szakemberek szerint a véradásra folyamatosan szükség van, hiszen a levett fér többféle készítmény alapanyaga, így műtéteknél, baleseti sérültek ellátásánál és számos betegség kezelésénél is nélkülözhetetlen. A szervezők arra kérnek mindenkit, aki egészségi állapota és életkora alapján jogosult vért adni, hogy lehetőség szerint segítsen, hiszen egyetlen véradó akár három ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. Térképen követhető Somogy vízügyi helyzete. Új térképen követhető a somogyi talajvíz helyzete. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság online felületén bárki megnézheti, hogyan változik a vízkészlet a saját környezetében. A térkép szerint Somogyban is jelentős a vízhiány. A Dráva és a Rinya mentén, valamint a Balaton térségében négyzetkilométerenként 300-400 köbméter víz hiányzik a sok éves átlaghoz képest. A tartós aszályt a gazdálkodók is érzik, egyre több kutat kell mélyebbre fúrni, belső Somogyban pedig több, sekélyebb kút teljesen kiszáradt. A szakemberek szerint a helyzet elsősorban a mezőgazdaság és a természetes környezet számára jelent komoly veszélyt. Az ivóvízellátást biztosító mélyebb artézi kutakat egyelőre nem érinti a probléma. Adózás alól elvont cigarettákkal akart kereskedni a kaposvári férfi. Kétszer is adózatlan cigarettával bukott le egy kaposvári férfi, aki ellen jelentős értékre elkövetett pénzmosás miatt emelt vádat a kaposvári járási ügyészség. A 20-as éveiben járó férfi a vád szerint először áprilisban utazott Budapestre, ahol mintegy 8 millió forint értékben szerzett be zárjegy nélküli cigarettát. A dohánytermékeket Kaposvárra szállította, a hatóság azonban egy benzinkúton ellenőrizte, így az árut még az értékesítés előtt lefoglalták. A férfi ennek ellenére nem hagyott fel a próbálkozással, júniusban ismét Budapestről tért haza, ezúttal csaknem 2 millió forint értékű adózatlan cigarettával. Ezt a szállítmányt is egy benzinkúti ellenőrzés során találták meg és foglalták le a NAV munkatársai. Az ügyészség szerint a férfi a dohánytermékeket részben saját fogyasztásra, részben továbbértékesítésre szerezte be. A kaposvári járásbíróságra most benyújtott vádiratban az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést, járművezetéstől való eltiltást és a cigaretták elkobzását indítványozta. Elismerték a Zselici Csillagpark igazgatóját. Rangos szakmai elismerésben részesült dr. Mosoni László asztrofizikus, a Zselici Csillagpark vezetője. Az elismerő oklevelet az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén vehette át, több mint egy évtizede végzett lelkes és magas színvonalú ismeretterjesztő munkájáért. Mosoni László a Zselici Csillagparkban nem csak a csillagos égbolt titkaival ismerteti meg a látogatókat, hanem a természetvédelemre és a fényszennyezés problémájára is felhívja a figyelmet. Munkájával fontos szerepet vállal abban is, hogy a Zselic egyedülálló, természetes éjszakai égboltja minél tovább maradjon. A szakmai díj így egyszerre ismeri el a csillagászat népszerűsítéséért és a környezeti értékek bemutatásáért végzett munkáját. Tovább jutott a Rákóczi az NB3 következő fordulójában. Egy gólos győzelemmel folytathatja szereplését a Magyar Kupában a kaposvári Rákóczi. A somogyiak pénteken a PTE Peacot fogadták, és egy kiegyenlített, helyenként izgalmas mérkőzésen egy

0: 3 évvel később a Ferencvároshoz igazolt. A fővárosi klubnál 6 szezont töltött, ezt követően 2021-ben Miskolcra szerződött, ahol az elmúlt 5 idényben szerepelt. A kaposváriakhoz csatlakozik a 29 éves Irmes Pál is, aki az Újpest utánpótlásában kezdte pályafutását, majd többek között a Ferencváros, a Honvéd, a Szombathely és a BVSC csapataiban is megfordult. Irmes az elmúlt 4 évben külföldön játszott, Franciaország 2 nagy együttesét erősítette. A 2 játékos érkezésével a Kaposvári Vízilabda Klub hazai és nemzetközi tapasztalattal is rendelkező vízilabdázókkal bővíti keretét.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Időjárás jelentés.
0: Este többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadékra már csak minimális esély van, az északnyugati szél pedig fokozatosan mérséklődik. Estére 22-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra pedig 17 és 19 fokig hűl a levegő.
3: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Rengeteg kárt okozott a péntek esti vihar. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Somogyban mintegy 40 alkalommal riasztották a tűzoltókat. Elsősorban útra, épületre vagy autóra dőlt fák és leszakadt ágak miatt. A 67-es főút több szakaszán, valamint számos településen, köztük Kaposvár, Siófok, Barcs, Csurgó, Kadarkút és Berzence térségében is dolgoztak az egységek. Berzencén és Balatonvilágoson villanyvezetékre dőlt fa okozott gondot. Tab és Ádánt között pedig a vasúti sínekre borult fát kellett eltávolítani. A tűzoltók munkája szombat reggel is folytatódott, Siófok, Barcs és Kaposvár környékén pedig továbbra is több helyszínen számolták fel a viharkárokat. Különleges táborban vehetett részt 17 kisgyermek a Szennai Skanzenben, ahol a természet kincseiből alkottak. Az egyhetes sárból, fából táborban a gyerekek a zselici természetes alapanyagokkal dolgoztak, és játékos, gyakorlati foglalkozásokon keresztül ismerkedtek meg azok sokoldalú felhasználásával. Főztek például lekvárt, sarat tapostak, kitisztították az állatok lakhelyét, és bunkert is építettek. A program célja az volt, hogy közelebb hozza a természetet a gyerekekhez, miközben kreativitásukat is kibontakoztathatták. A hónapok óta tartó asszály miatt komoly gondot jelent a vízhiány a somogyi erdőkben, ezért új megoldásokkal segítik a vadállományt. A Vadászkamara Somogy vármegyei szervezetének tájékoztatása szerint a hagyományos itatók vízzáró rétege több helyen megsérült, így a feltöltésük már nem hatékony. Ezért ők most egy helyi céggel közösen egy közel 400 literes talajba süllyeszthető itató prototípusán dolgoznak, amelyből a tervek szerint sorozatgyártás is indulhat. Az augusztus 20-a utáni időszak már nem jelenti a balatoni szezon végét a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint. A rugalmasabb családi és munkavégzési szokások, valamint a melegebb, késő nyári időjárás hozzájárul ugyanis ahhoz, hogy egyre tovább maradnak a turisták a tónál. A Balaton így fokozatosan 4 évszakos turisztikai célponttá válik, ahol ősszel a strandolás mellett a kerékpározás, a túrázás és a gasztroturizmus is vonzó lehet. Tragédiával végződött egy családi fürdőzés csütörtökön Kulcsnál, ahol egy férfit elsodort a Duna. A családtagok a folyóba mentek, amikor hirtelen elfogyott a lábuk alól a meder, és mindhármukat elkapta a sodrás. A kisfiú nagy nehezen ki tudott jutni a partra, miközben édesapja a nevelőanyját próbálta a felszínen tartani, akit végül egy motorcsónakból sikerült kimenteni. A férfit azonban azóta sem találták meg. A kutatást búvárok, hajók és vízirendőrök is segítették, és pénteken is folytatták. A család arra kéri a környéken élőket, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt férfiról, jelezze a rendőrségnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombat estére megnyugszik az idő, a felhők nagy része eltűnik, így száraz, kellemes éjszakára készülhetünk. A szél is veszít az erejéből, hajnalra pedig 17-19 fok környékére frissül a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Kreatív és mozgalmas nyári tábort szervezett a Kaposvári Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, ahol 20 alsó tagozatos gyermek tölthette hasznosan a szünidő egy részét. A táborban a kézműves foglalkozásoké volt a főszerep. A gyerekek sólisztgyurmát festettek, batikoltak és kavicsokat díszítettek, de a mozgásra is jutott idő, jóga foglalkozásokon is részt vehettek. A szervezők célja az volt, hogy a változatos programok mellett a közös játék és a kikapcsolódás is helyet kapjon, így a gyerekek élményekkel gazdagodva tölthették a nyári napokat. Somogyban is komoly károkat okozott a péntek esti vihar. A katasztrófavédelemhez főként útradőlt fák és leszakadt ágak miatt érkeztek bejelentések. A 67-es főút Bőszénfa közelében járhatatlanná vált a kidőlt fák miatt, Berzencén pedig egy fa dőlt nagy feszültségű vezetékre. Siófokon egy autóra zuhant egy kidőlt fa, a műszaki mentésnél a tűzoltók beavatkozására is szükség volt. Tovább jutott a kaposvári Rákóczi a MOL Magyar Kupa második fordulójából, miután hazai pályán 1-0-ra legyőzte a PTE Peac együttesét. A találkozó első félideje gól nélkül zárult, a mérkőzés egyetlen találatát Rácz Balázs szerezte a 67. percben. A kaposváriak a hajrában megőrizték előnyüket, így megnyerték az NB3-as csapatok párharcát, amint egy 400 néző előtt rendezett mérkőzésen. Új online térképen követhető a somogyi talajvízszint alakulása. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a tartós aszály miatt Somogyban is jelentős vízhiány alakult ki. Egyes térségekben négyzetkilométerenként 300-400 köbméterrel kevesebb víz van a talajban a sok éves átlaghoz képest. A gazdák szerint egyre több kutat kell mélyíteni, belső Somogyban pedig több kút már ki is száradt. A vízhiány elsősorban a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot veszélyezteti. Szoboszlai Dominik lett az egyik csapatkapitány helyettes a Liverpoolnál az új Premier League szezonban. A vezetőedző bejelentése szerint a csapatkapitánya nem változott. A magyar válogatott középpályás ezzel újabb fontos szerepet kapott a Liverpoolban, ahol az elmúlt időszakban a pályán nyújtott teljesítménye mellett vezetői képességeivel is egyre inkább számolnak. A döntés azt is jelzi, hogy a klubban belül meghatározó játékosként tekintenek a magyar futballistára. Kivonják a Dunából az elsüllyesztett bárkákat, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kövekből épülő műtárgy már önmagában is jobban duzzasztja a folyót, mint a bárkák, így azokra a jelenlegi formában már nincs szükség. A bárkákat azonban a további munkálatokban is használják, elsősorban arra, hogy szükséges köveket a folyó mélyebb részeire juttassák el.
0: Most pedig újra a legjobb zenék! Rádió Most!

egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Nekem kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Én Pál Patrícia vagyok, ez pedig a Rádió Most helyi közéleti magazinja. Tovább jutott a Rákóczi az NB3 következő fordulójában. Egy gólos győzelemmel folytathatja szereplését a Magyar Kupában a kaposvári Rákóczi. A somogyiak pénteken a PTE Peacot fogadták, és egy kiegyenlített, helyenként izgalmas mérkőzésen 1-0-ra nyertek. A találkozó egyetlen gólja a második félidőben született. Hampuk Ádám szabadrúgását Rácz Balázs csúsztatta a kapuba. A vendégek a hajrában még kapufáig is eljutottak, de a Rákóczi megőrizte előnyét, így bejutott a kupa harmadik fordulójába. Térképen követhető Somogy vízügyi helyzete. Új térképen követhető a somogyi talajvíz helyzete. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság online felületén bárki megnézheti, hogyan változik a vízkészlet a saját környezetében. A térkép szerint Somogyban is jelentős a vízhiány. A Dráva és a Rinya mentén, valamint a Balaton térségében négyzetkilométerenként 300-400 köbméter víz hiányzik a sok éves átlaghoz képest. A tartós aszályt a gazdálkodók is érzik, egyre több kutat kell mélyebbre fúrni, belső Somogyban pedig több, sekélyebb kút teljesen kiszáradt. A szakemberek szerint a helyzet elsősorban a mezőgazdaság és a természetes környezet számára jelent komoly veszélyt. Az ivóvízellátást biztosító mélyebb artézi kutakat egyelőre nem érinti a probléma. Elismerték a Zselici Csillagpark igazgatóját. Rangos szakmai elismerésben részesült dr. Mosoni László asztrofizikus, a Zselici Csillagpark vezetője. Az elismerő oklevelet az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén vehette át, több mint egy évtizede végzett lelkes és magas színvonalú ismeretterjesztő munkájáért. Mosoni László a Zselici Csillagparkban nem csak a csillagos égbolt titkaival ismerteti meg a látogatókat, hanem a természetvédelemre és a fényszennyezés problémájára is felhívja a figyelmet. Munkájával fontos szerepet vállal abban is, hogy a Zselic egyedülálló, természetes éjszakai égboltja minél tovább maradjon. A szakmai díj így egyszerre ismeri el a csillagászat népszerűsítéséért és a környezeti értékek bemutatásáért végzett munkáját. Augusztus utolsó hetén is nyújthatják a kezüket a véradók. Több helyszínen is várják a véradókat a jövő héten Somogyban. Hétfőn Siófokon és Balatonendrédem, kedden és pénteken pedig Kaposváron lesz lehetőség véradásra. Szerdán két helyen, csütörtökön Marcaliban és Csurgón, pénteken pedig Szenna is csatlakozik a véradási helyszínekhez. A szakemberek szerint a véradásra folyamatosan szükség van, hiszen a levett fér többféle készítmény alapanyaga, így műtéteknél, baleseti sérültek ellátásánál és számos betegség kezelésénél is nélkülözhetetlen. A szervezők arra kérnek mindenkit, aki egészségi állapota és életkora alapján jogosult vért adni, hogy lehetőség szerint segítsen, hiszen egyetlen véradó akár három ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. Folyamatosan erősödik a vízilabdások kerete. Újabb játékosok érkezését jelentette be a Kaposvári Vízilabda Klub, amely így tovább erősíti keretét a következő szezonra. Az egyik új igazolás Várkonyi Ádám, aki Kecskeméten kezdett vízilabdázni 2012-ben, majd három évvel később a Ferencvároshoz igazolt. A fővárosi klubnál 6 szezont töltött, ezt követően 2021-ben Miskolcra szerződött, ahol az elmúlt 5 idényben szerepelt. A kaposváriakhoz csatlakozik a 29 éves Irmes Pál is, aki az Újpest utánpótlásában kezdte pályafutását, majd többek között a Ferencváros, a Honvéd, a Szombathely és a BVSC csapataiban is megfordult. Irmes az elmúlt 4 évben külföldön játszott, Franciaország 2 nagy együttesét erősítette. A két játékos érkezésével a Kaposvári Vízilabda Klub hazai és nemzetközi tapasztalattal is rendelkező vízilabdázókkal bővíti keretét. Megújulnak Kaposvár lakótelepei. Jelentősen megújul Kaposváron a 48-as ifjúság útja, a Honvéd, az Arany János és a Kossuth Lajos utca által határolt lakótelepi tömbbelső. A 650 millió forintos, teljes egészében uniós támogatásból megvalósuló beruházás egyik legfontosabb eleme az egykori Dózsa edzőcsarnok elbontása, amelynek helyén fitnesszpályát alakítanak ki. Megújul a játszótér, korszerűsítik az utakat és járdákat, új parkolóhelyeket hoznak létre, valamint energiatakarékos közvilágítást építenek ki. A zöld felületeket is rendezik, az értékes fákat megőrzik, új növényeket telepítenek és pótolják a hiányzó cserjeszintet. A 9 társasházat és több mint 450 lakást érintő fejlesztés részeként új padokat, hulladékgyűjtőket és kerékpártámaszokat is kihelyeznek. Így a cél egy zöldebb, rendezettebb és élhetőbb lakókörnyezet kialakítása. Adózás alól elvont cigarettákkal akart kereskedni a kaposvári férfi. Kétszer is adózatlan cigarettával bukott le egy kaposvári férfi, aki ellen jelentős értékre elkövetett pénzmosás miatt emelt vádat a kaposvári járási ügyészség. A 20-as éveiben járó férfi a vád szerint először áprilisban utazott Budapestre, ahol mintegy 8 millió forint értékben szerzett be zárjegy nélküli cigarettát. A dohánytermékeket Kaposvárra szállította, a hatóság azonban egy benzinkúton ellenőrizte, így az árut még az értékesítés előtt lefoglalták. A férfi ennek ellenére nem hagyott fel a próbálkozással. Júniusban ismét Budapestről tért haza, ezúttal csaknem 2 millió forint értékű adózatlan cigarettával. Ezt a szállítmányt is egy benzinkúti ellenőrzés során találták meg és foglalták le a NAV munkatársai. Az ügyészség szerint a férfi a dohánytermékeket részben saját fogyasztásra, részben tovább értékesítésre szerezte be. A kaposvári járásbíróságra most benyújtott vádiratban az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést, járművezetéstől való eltiltást és a cigaretták elkobzását indítványozta. Heves vihar tombolt Somogyban. Mintegy 40 alkalommal riasztották pénteken a somogyi tűzoltókat a vihar okozta károk miatt. A hivatásos, önkormányzati és önkéntes egységek legtöbbször útra vagy épületre dőlt fák, illetve leszakadt ágak eltávolításán dolgoztak. A 67-es főút Bőszénfa és Mosgó közelében is akadályossá vált, de többek között Háromfa, Görgetek, Kadarkút, Csurgó, Berzence, Siófok és Kaposvár térségében is szükség volt a tűzoltók segítségére. Berzencén és Balatonvilágoson villanyvezetékre dőlt fa okozott gondot, Tab és Ádánt között pedig a vasúti sínekre borult fát kellett feldarabolni. Barcson és Siófokon személyautóra zuhant fa, Kaposváron pedig egy kettétört fa két gépkocsit temetett maga alá. Bélaváron melléképületre, Szulokon, Barcson és Homokszentgyörgyön lakóházakra dőltek fák. A vihar okozta károk miatt szombat reggel is folytatódtak a munkálatok, főként Siófok, Barcs és Kaposvár térségében.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Szombat estére megnyugszik az idő, a felhők nagy része eltűnik, így száraz, kellemes éjszakára készülhetünk. A szél is veszít az erejéből, hajnalra pedig 17-19 fok környékére frissül a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan. Okay.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.
1: Yo, check this out.

A pillanat a tiéd. Rádió Most. Check it out.

0: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a rádió mostan. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy 20-as éveiben járó kaposvári férfival szemben, aki adózatlan, zárjegy nélküli cigarettákat akart értékesíteni. A vád szerint a férfi áprilisban Budapestre utazott, ahol mintegy 8 millió forint értékű, költségvetési csalásból származó dohányterméket vásárolt, majd Kaposvárra szállította azokat. A NAV munkatársai egy kaposvári benzinkúton ellenőrizték, a cigarettát pedig lefoglalták. A férfi ennek ellenére júniusban ismét zárjegy nélküli cigarettával tért haza, ezúttal közel 2 millió forint értékű áruval, amit szintén még az értékesítés előtt lefoglaltak. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést, járművezetéstől való eltiltást és a lefoglalt dohánytermékek elkobzását indítványozta. Ritka hal akadt horogra Fonyódnál a Balatonban. A kutatók szerint egy süllő és egy kősüllő természetes hibridje lehet. A példányt még júliusban pergetés közben fogták ki a Fonyódi mólónál. Testalkata és mintázata mindkét halfaj jellegzetességeit mutatja, ezért a szakemberek szerint különleges fogásról van szó. A Balatonból korábban mindössze egy genetikailag is igazolt természetes hibridet ismertek, így a mostani példány eredetét genetikai vizsgálattal szeretnék most megerősíteni. Kormányzati előterjesztés készül a planetáriumról. A Tudományos és Technológiai Miniszter szerint most három lehetőséget vizsgálnak a szakemberek a 2017 óta zárva tartó intézmény újranyitására. Az egyik terv szerint már 2027-ben ideiglenesen, de megnyithatna az intézmény. Egy másik elképzelés pedig teljes korszerűsítéssel, modern növetítés technikával és interaktív kiállításokkal számol 15-20 milliárd forintos költséggel. A harmadik lehetőség egy nagyobb tudományos és technológiai élményközpont létrehozása lenne a planetárium körül. A kormányzati döntés egyelőre egyik tervről sem született. Megújul a Budapest-Vác vasútvonal. A most kezdődő beruházás részeként az óránként 1-2 vonat helyett 4-6 vonat közlekedésére számítanak, és ahol lehet és szükséges, megépül a második vágány is. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és a kerékpárosoknak. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként a felújítás 174 milliárd forint értékben 2030-ra készül el.
0: Időjárás jelentés.
1: Este többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadékra már csak minimális esély van, az északnyugati szél pedig fokozatosan mérséklődik. Estére 22-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra pedig 17 és 19 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

fáradt napokra, a hétvége lesz. Hamilton. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral. Jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, ő az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincsen helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek megizguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi libák pluszban, csak shopping és sok divac. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs írás, csak csintalan sikítás.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Rengeteg kárt okozott a péntek esti vihar. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Somogyban mintegy 40 alkalommal riasztották a tűzoltókat. Elsősorban útra, épületre vagy autóra dőlt fák és leszakadt ágak miatt. A 67-es főút több szakaszán, valamint számos településen, köztük Kaposvár, Siófok, Barcs, Csurgó, Kadarkút és Berzence térségében is dolgoztak az egységek. Berzencén és Balatonvilágoson villanyvezetékre dőlt fa okozott gondot. Tab és Ádánt között pedig a vasúti sínekre borult fát kellett eltávolítani. A tűzoltók munkája szombat reggel is folytatódott, Siófok, Barcs és Kaposvár környékén pedig továbbra is több helyszínen számolták fel a viharkárokat. Különleges táborban vehetett részt 17 kisgyermek a Szennai Skanzenben, ahol a természet kincseiből alkottak. Az egyhetes sárból-fából táborban a gyerekek a zselici természetes alapanyagokkal dolgoztak, és játékos, gyakorlati foglalkozásokon keresztül ismerkedtek meg azok sokoldalú felhasználásával. Főztek például lekvárt, sarat tapostak, kitisztították az állatok lakhelyét, és bunkert is építettek. A program célja az volt, hogy közelebb hozza a természetet a gyerekekhez, miközben kreativitásukat is kibontakoztathatták. Ideiglenesen folytatódhat a Fehérház új báltermének építése, miután az amerikai legfelsőbb bíróság főbírája felülbírálta az alsóbb fokú bíróság korábbi tiltását. John Roberts döntése átmenetileg engedélyezi a mintegy 400 millió dolláros beruházást, miközben a legfelsőbb bíróság megvizsgálja a civil kifogásokat. A műemlékvédelmi szervezet szerint az építkezéshez szükséges lett volna a kongresszus jóváhagyására, az adminisztráció viszont azzal érvel, hogy a beruházást magánadományokból finanszírozzák. A létesítmény a Fehérház korábban lebontott keleti szárnyának helyén épül.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombat estére megnyugszik az idő, a felhők nagy része eltűnik, így száraz, kellemes éjszakára készülhetünk. A szél is veszít az erejéből, hajnalra pedig 17-19 fok környékére frissül a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

fáj, remegnél félek, éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni,

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A hónapok óta tartó asszály miatt komoly gondot jelent a vízhiány a somogyi erdőkben, ezért új megoldásokkal segítik a vadállományt. A Vadászkamara Somogy vármegyei szervezetének tájékoztatása szerint a hagyományos itatók vízzáró rétege több helyen megsérült, így a feltöltésük már nem hatékony. Ezért ők most egy helyi céggel közösen egy közel 400 literes talajba süllyeszthető itató prototípusán dolgoznak, amelyből a tervek szerint sorozatgyártás is indulhat. Az augusztus 20-a utáni időszak már nem jelenti a balatoni szezon végét a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint. A rugalmasabb családi és munkavégzési szokások, valamint a melegebb, késő nyári időjárás hozzájárul ugyanis ahhoz, hogy egyre tovább maradnak a turisták a tónál. A Balaton így fokozatosan 4 évszakos turisztikai célponttá válik, ahol ősszel a strandolás mellett a kerékpározás, a túrázás és a gasztroturizmus is vonzó lehet. Kormányzati előterjesztés készül a planetáriumról. A Tudományos és Technológiai Miniszter szerint most 3 lehetőséget vizsgálnak a szakemberek a 2017 óta zárva tartó intézmény újranyitására. Az egyik terv szerint már 2027-ben ideiglenesen, de megnyithatna az intézmény. Egy másik elképzelés pedig teljes korszerűsítéssel, modern vetítés technikával és interaktív kiállításokkal számol 15-20 milliárd forintos költséggel. A harmadik lehetőség egy nagyobb tudományos és technológiai élményközpont létrehozása lenne a planetárium körül. A kormányzati döntés egyelőre egyik tervről sem született.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap hajnalban derült és gyengén felhős időre ébredhetünk Kaposváron. Csapadék nem valószínű, a hőmérséklet 17 és 19 fok körül alakul. A reggeli órákban gyorsan melegszik most az idő, és napos időben indul a nap.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most. Pont hányadik vagyok a sorban?

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Kreatív és mozgalmas nyári tábort szervezett a Kaposvári Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, ahol 20 alsó tagozatos gyermek töltette hasznosan a szünidő egy részét. A táborban a kézműves foglalkozásoké volt a főszerep. A gyerekek sólisztgyurmát festettek, batikoltak és kavicsokat díszítettek, de a mozgásra is jutott idő, jóga foglalkozásokon is részt vehettek. A szervezők célja az volt, hogy a változatos programok mellett a közös játék és a kikapcsolódás is helyet kapjon, így a gyerekek élményekkel gazdagodva tölthették a nyári napokat. Somogyban is komoly károkat okozott a péntek esti vihar. A katasztrófavédelemhez főként útra dőlt fák és leszakadt ágak miatt érkeztek bejelentések. A 67-es főút Bőszénfa közelében járhatatlanná vált a kidőlt fák miatt, Berzencén pedig egy fa dőlt nagy feszültségű vezetékre. Siófokon egy autóra zuhant egy kidőlt fa, a műszaki mentésnél a tűzoltók beavatkozására is szükség volt. Kivonják a Dunából az elsüllyesztett bárkákat, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kövekből épülő műtárgy már önmagában is jobban duzzasztja a folyót, mint a bárkák, így azokra a jelenlegi formában már nincs szükség. A bárkákat azonban a további munkálatokban is használják, elsősorban arra, hogy szükséges köveket a folyó mélyebb részeire juttassák el. Tragédiával végződött egy családi fürdőzés csütörtökön Kulcsnál, ahol egy férfit elsodort a Duna. A családtagok a folyóba mentek, amikor hirtelen elfogyott a lábuk alól a meder, és mindhármukat elkapta a sodrás. A kisfiú nagy nehezen ki tudott jutni a partra, miközben édesapja a nevelőanyját próbálta a felszínen tartani, akit végül egy motorcsónakból sikerült kimenteni. A férfit azonban azóta sem találták meg. A kutatást búvárok, hajók és vízirendőrök is segítették, és pénteken is folytatták. A család arra kéri a környéken élőket, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt férfiról, jelezze a rendőrségnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap hajnalban derült és gyengén felhős időre ébredhetünk Kaposváron. Csapadék nem valószínű, a hőmérséklet 17 és 19 fok körül alakul. A reggeli órákban gyorsan melegszik most az idő, és napos időben indul a nap.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Lángoló ajtók, izzadó falak, egy perc és a hajtók.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Tovább jutott a kaposvári Rákóczi a MOL Magyar Kupa második fordulójából, miután hazai pályán 1-0-ra legyőzte a PTE Peac együttesét. A találkozó első félideje gól nélkül zárult. A mérkőzés egyetlen találatát Rácz Balázs szerezte a 67. percben. A kaposváriak a hajrában megőrizték előnyüket, így megnyerték az NB3-as csapatok párharcát, amint egy 400 néző előtt rendezett mérkőzésen. Új online térképen követhető a somogyi talajvízszint alakulása. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a tartós aszály miatt Somogyban is jelentős vízhiány alakult ki. Egyes térségekben négyzetkilométerenként 300-400 köbméterrel kevesebb víz van a talajban a sok éves átlaghoz képest. A gazdák szerint egyre több kutat kell mélyíteni, belső Somogyban pedig több kút már ki is száradt. A vízhiány elsősorban a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot veszélyezteti. Megújul a Budapest-Vác vasútvonal. A most kezdődő beruházás részeként az óránként 1-2 vonat helyett 4-6 vonat közlekedésére számítanak, és ahol lehet és szükséges, megépül a második vágány is. Megújulnak és akadálymentesek lesznek a vasútállomások és a megállóhelyek, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet alakítanak ki az autóknak és a kerékpárosoknak. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként a felújítás 174 milliárd forint értékben 2030-ra készül el. Szoboszlai Dominik lett az egyik csapatkapitány helyettes a Liverpoolnál az új Premier League szezonban. A vezetőedző bejelentése szerint a csapatkapitánya nem vált